0: élelmiszer ára is, ezért a kamarákkal és az élelmiszer üzletláncokkal együttműködve fontolóra kell venni az intézkedés megszüntetését. Saját hatáskörbe vonta a központi nyomozóügyészség az aranykonvoj ügyet. A vádhatóság közölte, hogy a nyomozás az ügy minden szállára kiterjed, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint. Mint írták, a nyomozás a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartása miatt indult. Az ügyben eddig a fővárosi nyomozóügyészség folytatott eljárást. Lezárult a közmédia jövőjéről indított szakmai egyeztetés. A beérkezett beadványok a legfontosabb feladatnak, a közönség bizalmának megerősítését jelölték meg, valamint kiemelték a többi közt a szerkesztői függetlenséget, a hiteles és modern tájékoztatást, tartalomgyártást. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium közleményében célként jelölte meg, hogy a közmédia vezérigazgatói pályázatán a jelöltek a megfogalmazott javaslatokra is térjenek ki. Az új vezetés és pedig ezek ismeretében alakíthassa ki az intézmény stratégiáját. A stratégiai dízelkészletek megnyitásáról döntött a 7 vezető ipari hatalom. A G7-ek 100 millió hordó dízelt és nyersolajat szabadítanak fel a következő 4 hónapban, hogy csökkentsék a nyomást a benzinárakon. Továbbá megállapodtak abban, hogy nem korlátozzák az ilyen irányú exportjukat. Ezekkel a döntésekkel csökkennie kell az üzemanyagáraknak, mondta Emmanuel Macron, francia államfő. Villám csapott egy német turistába Rodoszon. Az 58 éves nő a helyszínen meghalt. A vele együtt a strandon sétáló férje könnyebben megsérült. Már második napja tombol vihar az égei tengeren. Krétán egy pásztor halt meg. Ott a heves esőzések okozta árvizek megrongálták a hidakat és az utakat. Van olyan település, ahol 24 óra alatt négyzetméterenként 500 liter csapadék hullott.
1: Időjárás jelentés.
0: Itthon holnap is marad a napos, száraz idő. Fátyol felhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést. A szél csak a nyugati ország részben élénkülhet meg. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes őszi idő.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Az árréstop megszüntetéséről beszélt a kormányfő országjárásán. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében. Marad a napos, száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Az árréstop tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, ezért meg kell fontolni a kivezetését, mondta a miniszterelnök országjárása kisvárdai állomásán. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt csődölt be az árréstop miatt, és az intézkedést csak az olcsóbb termékeket kínáló nagy élelmiszerláncok élték túl. Hozzátette, az infláció jelenleg 1,7%, és az utóbbi hónapokban csökkent több élelmiszer ára is, ezért a kamarákkal és az élelmiszer üzletláncokkal együttműködve fontolóra kell venni az intézkedés megszüntetését. A kormány legnagyobb feladata, hogy stabilizálja a költségvetést, mondta Magyar Péter országjárása kisvárdai állomásán. A miniszterelnök szerint az előző kormányok letagadták az óriási hiányt. Hangsúlyozta, az eladósodott ország talpraállítása nem olyan látványos, mint a vagyonvisszaszerzés, de legalább annyira fontos. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve, Magyar Péter azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. Március végéig kell rendezni a jogszabályi hátteret az egységes fővárosi parkolási rendszer bevezetéséhez, közölte Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. A kormány és a főváros megállapodása értelmében a kerületektől a fővároshoz kerül a parkolás üzemeltetése és bevétele, amit kizárólag útfelújításokra fordítanak majd. A rendszert kamerás autókkal tennék gyorsabbá és hatékonyabbá, a döntésről pedig rendkívüli közgyűlésen szavaznak a képviselők. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében Ajka és Devecser között. A Bakonya Göcse és a Citadella Intercity-k megosztva a Zalaegerszegtől Devecserig, Szombathelytől Devecserig, valamint Budapesttől Ajkáig járnak. A kieső szakaszon az utasokat pótló buszok szállítják. Egyre több francia szarvasmarha kerül Vágóhídra. A Franciaországot is sújtó rendkívüli aszály miatt jelentősen megdrágult az állatok takarmányozása, amit az állattartók egyre nehezebben tudnak kigazdálkodni. Egy év alatt 12%-kal nőtt a vágásra küldött tejelő tehenek száma, miközben a marhahús fogyasztása jelentősen csökkent. A kínálati piac lefelé nyomja az árakat, hosszú távon pedig a tej és sajtermelésre is kihathat. 10 év alatt 1 millió tehén tűnt el az állományból, írja az Agroinfo.
0: Időjárás jelentés.
1: Marad a napos, száraz idő. Fátyol felhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést. A szél csak a nyugati ország részben élénkülhet meg. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes őszi idő.
2: A Star Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Kaptál az életben olyan bátorítást, ami egy életen át elkísér?
2: Hát sokszor kaptam, sokszor nem kaptam.
3: Bódi Magdi, előadó művész, producer, zene és szövegíró.
2: Amikor én kicsi kislány voltam, akkor mindig én a rádió gyerekkorusába jártam. És ott azért, hát ugye a sztárok között voltam már, tehát engem vittek Amerikába, Japánba, Európába. Akkor voltam 10-12 éves, 14-ig ott voltam. És akkor ott volt az a nagy, hogy mondjam, nagyon jól énekelsz, nagyon nem jó, ez így úgy. Szóval versenyezni kellett. Én már abban a korban megtanultam, hogy verseny van.
1: Mondtak mindenfélét, akkor ott is jót is, rosszat is mondtak?
2: Így van. Fúrás, faragás.
1: Tehát, hogy van, aki ki akar túrni, arra mondod?
2: Persze.
1: Tehát lehet, hogy valaki azért mondott, vagy mondatott rosszat, hogy...
2: Persze.
1: Erre nem is gondoltam.
2: Bizony. Sok ilyen volt. Elég, hál' Istennek, úgy hozzászoktam, és nem izgat már annyira. Eleinte nagyon ki voltam borulva.
1: Hát,
2: sírtam, zokogtam. Az anyu édes volt, az én édesanyám, aki mindig mondta, hogy te vagy a legszebb, pedig nagyon csúnya kislány voltam szerintem. Még fogszabályzom is volt, ami azt jelentette abba a korba, hogy ilyen vas borzadályokat tettek a számba, tehát én egy fél évig, és volt a nyálam mindenem.
1: De énekelni tudtál? Kijött a minden
2: betű? Hát énekelni tisztán? Tudtam, de amikor fölvettek ugye a rádió gyerekkorusába, ott az édesanyám rám szólt, hogy Magdika a felvételén rám szólt, hogy ne énekelj jól, mert nem akarom, hogy ide járjál. De én oda akartam járni, úgyhogy fölvettek. Akkor utána is mindig mondta az édesanyám, hogy nem akarom, hogy énekesnő legyél, mert az nem egy szakma. Abból te hogy fogsz megélni, meg minden ilyesmit mondott.
1: Hát egy gyermek ez alapján, vagy egy fiatal felnőtt ez alapján hogy tudja eldönteni, hogy akkor most mit csináljak, hogy tényleg énekel? Hát úgy, az érzésed döntött.
2: Abszolút, igen.
1: Hogy közben mit éreztél?
2: Igen.
1: Hogy jól érezted magad?
2: Éreztem azt, hogy nekem énekelni kell.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Kozma Orsi, énekesnő.
2: Több embertől kaptam bátorítást. Egyrészt a nagymamámtól. Ő volt az az ember, aki elindított a zene felé, a versek felé. Kicsit a színpad felé is, bár ő nem szerette volna, hogy művészpályára menjek, mert hogy az egy lánynak, egy nőnek ez egy nagyon nehéz feladat, és ő féltett ettől, hogy nem tudnék megbirkózni ezzel a feladattal. De hát aztán végül is valahogy a művészpálya felé keveredtem.
3: Birkózol, de hogyan bátorított? Miket mondott ő?
2: Igazából nem is mondott, hanem a tetteivel, a finom mozdulataival bátorított. Tehát a maga módja mondta, akkor ezt hallgasd meg, akkor ezt a verset ajánlom a figyelmedbe. Szóval ő így nagyon finoman próbált elegetni, ugyanakkor meg rengeteg kétség, meg szorongás volt benne, hogy mi van, hogyha elbukom.
3: Olyan jut eszedbe, amikor valaki nagyon-nagyon le akart beszélni valamiről? Jaj, ne, Orsi, azt ne, csak azt
2: hát persze, az anyukám.
3: És miről?
2: Hát arról, hogy énekesnő legyek, hogy színésznő legyek. Tehát, hogy ugye én a nagymamámmal meg az anyukámmal nőttem fel, és hát két ellentétes pólus. Az egyik azt mondta, hogy ne csináld, a másik nem mondta, hogy ne csináljam, hanem finoman, szelíden támogatott, de nyilván nem akart anyukámmal ellenszegülni. Tehát én így két örlődő nő között nőttem föl.
3: És lehet, hogy tulajdonképpen az még szinte egy erőt is adott, hogy az egyik oldalon mondták, hogy nem, azt ne, azt ne, és hogy majd én azt tudom. Szerű érzés?
2: Hát volt bennem ilyen is, de hát mérleg vagyok, tehát nagyon-nagyon sokat mérlegelek, és na, hogy tényleg jó volt, meg nyilván úgy járok fel a színpadra, hogy ide nekem az oroszlánt is, de utána, amikor lejövök a színpadról, nagyon-nagyon sokáig volt egy ilyen rossz tulajdonságom, hogy azonnal elkezdtem agyalni, hogy mi volt rossz, mit kellett volna máshogy csinálnom, miért ezt csináltam, hogy jó, azért volt egy-két jó pillanatom is, de szóval ez ilyen már-már egy kicsit ilyen önbántó módon próbáltam magamat így kielemezni.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Bokányi Zsolt, Boka, zenész, előadó, műsorvezető.
2: A bátorítás át tud billeni egy, ha nem jó kezeljük, akkor egy ilyen elhiszem, hogy én aztán tényleg olyan szuper vagyok.
3: De ezt gyermekkorban is megvizsgálhatjuk, hogy azt mondod, elhiszem, hogy én olyan vagyok. És az milyen jó, hogy kisgyermekként kaptál ilyet, hogy mondjuk gyerek vagy, pici gyerek, azt mondja édesapád mondjuk, hogy ez az, fiam, ez az. És akkor te elhiszed, hogy igen.
2: Nagy szükség van a gyerekeknek a bátorításra kiskorukban, ez tiszta sor. Sőt, én a saját kislányunkat is úgy nevelem, hogy próbálom őt biztatni, buzdítani, de mondom, a bátorítás nagyon-nagyon veszélyes dolog. Tehát az, hogy biztatod valamire folyamatosan a gyereket, fölemeled egy szintre, elhiteted vele, hogy ez te vagy, és aztán amikor egy bizonyos élethelyzetbe belekerül, és ő megpróbál úgy reagálni, hogy engem arra bátorítottak, hogy, de közben az élethelyzet teljesen más, szóval nem akkor ilyen túl mély, meg túl
3: nyugodtan, de lehet, hogy akkor is pont amiatt a bátorítás miatt át tud lépni egy olyan akadályon, és nem, mondd, hogyha nem, amin egyébként mások nem tudnának átlépni, mert más nem hiszi el, de ő pedig érzi, aha, hogy apa is mondta, át tudunk menni, és tényleg át.
2: Igen, csak veszélyes játék, na? Hogy apa mondta, igen? De hogy és a valóságban meg tudja csinálni. Tehát ezért ez nem játék, de ha már bátorítás, az abszolút bátorítás, amit pedig az igéből kapunk, tehát én keresztény
3: már
2: emberként.
3: A Bibliából.
2: A Bibliából, úgy az írott igéből, és nekem van egy üzenet, az az igé, hogy ne félj, csak higgy.
3: Bátorít.
2: És azt hiszem, hogy ennél nagyobb bátorítást nem nagyon lehet elképzelni. Ne félj, csak higgy. Ne félj, csak higgy.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

csak a tevés kevés, az álmodozásból az időlevés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

0: A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: De akkor összességében hogy foglaljuk össze a te életedben kapott bátorításokat, hogy akkor mondtak ilyet is, olyat is, de
2: igen.
1: Semmilyen meghatározó bátorítás nem volt?
2: Hát...
3: Bódi Magdi, előadó művész, producer, zene és szövegíró.
1: Biztos emlékeznél rá hirtelen, igen. Hogyha lett volna, úgyhogy akkor...
2: Igen.
1: Hogy lehet, tudom. Hogy nem volt.
2: Mindig úgy csináltam a maga... Sőt, inkább azt mondanám, hogy azt mondták nekem, hogy te honnan tudod azt, hogy mit kell csinálni.
1: Na hát.
2: Ezt sokszor mondták nekem. Még amikor kint éltem Amerikába, mert ugye azért ott is éltem 15 évet New Yorkba, akkor a kinti barátnőim, akik fantasztikus emberek voltak, ők mondták, hogy Magdi, mondd meg, hogy honnan tudod, hogy ez jó vagy rossz. És akkor én mondtam, én nem tudom, én úgy érzem.
3: Kozma Orsi, énekesnő.
4: Most a Dés Andris jut az eszembe. Amikor ugye Dés Lászlónak a fia, kiváló zenész, ütőhangszeres barátomnak is mondhatom, ő volt az egyike azoknak, akik azt mondták, hogy foglalkozzak jazzzel, és bátorítottak, és mondták, hogy jól áll nekem, és hogy talán van ezen a úton is valami keresnivalom. De olyan igazi bátorító szó talán, tehát ilyen útravalót sajnos nem kaptam senkitől.
0: Ez a Sztár Portré. Hamarosan folytatjuk. Nekem az ég...

0: A sztárportré most folytatódik.
1: Volt olyan, amiben egyáltalán nem bátorított téged senki, sőt, valamitől végleg elvette a kedved? Ez lehet gyermekkor, felnőttkor?
2: A gyermekkor egy kényes kérdés. Tehát
1: neked?
2: Abszolút, tehát ugye elvált szülők, tehát alkohol problémák, zaklatások, na, tehát zűrös a családi háttér.
3: Bokányi Zsolt, Boka, zenész, előadó, műsorvezető.
2: És ott azért nálunk nem az volt a jellemző, hogy akkor Zsoltikát bíztatjuk, hogy ezt csinálja, azt csinálja, hanem hát ilyen túlélésre játszottunk. Tehát mi menekültünk, futottunk, voltam zűrök, családi és a többi.
1: Egy testvér?
2: Kettő testvérem, és ők is futottak, és jól futottunk így együtt.
1: Jól vannak egyébként ők is, tehát ti így hárman testvérek?
2: Persze, kimondotta jó. Kimondotta
1: és egymást például tudtátok bántorítani?
2: Hát egymásba kapaszkodunk sok dologban. Azt hiszem, mondhatom azt, hogy jó testvérek vagyunk, bár a világ sodor bennünket, de tudjuk, hogy számíthatunk egymásra is. Azt hiszem, ez fontos.
1: Te például a gyermekeidet hogyan bátorítod?
4: Hát sokat dicsérem őket, bár azért a fejemre lett olvasva, hogy nagyok az elvárásaim.
3: Kozma Orsi, énekesnő.
4: Próbálok, jó, gondolom minden szülő ezt mondja, nem olyan lenni, mint az anyukám, meg a nagymamám, meg az apukám, akivel fiatalon, már felnőtt fejjel találkoztam újra, és azóta elég jó kapcsolatot ápolunk, de ugye a szüleim elváltak, és gyerekkoromban nem apukámmal nőttem fel, de hát ő aztán végképp olyan elvárásokkal mindegyik gyereke felé, mi hatan vagyunk testvérek, féltestvérek, hogy tehát azért fel kellett kötni a gatyát a tesóimnak is, meg minden, de hát mindenki kiváló a családba, tehát tényleg kihozta magából a maximumot. Én arra bátorítom a gyerekeimet, és tényleg próbálom magamba elnyomni azt, hogy ne jöjjenek fel itt a szülők, nagyszülők elvárásai, hogy csak magukból hozzák ki azt, ami bennük van.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Koltai Róbert, színművész.
2: A humor az mindig ott volt a moccanásaiban, apukámnak, anyukám szemében meg mindig ott volt a ragyogás, az imádat, hát apukám felé, de abból nekem is bőve jutott. Az, hogy van, akinek van humorérzéke, és ezt jól tudja használni jó pillanatokban, az egy áldás, ha egy családfőről van szó, akinek szigorúnak is kellett lenni, hiszen nehéz kor volt az 50-es évek. Meg hát igazából, ha az én dátumom, a születési dátumomat nézzük, a 43, az meg katasztrofálisan nehéz volt ismert okok miatt. És hogyha ennek ellenére a családi légkör olyan tudott lenni, hogy szeretettel, odafigyeléssel, keménységgel, ha kellett, és humorral föloldva a dolgokat, akkor azt lehet mondani, hogy nekem ez egy lottó ötös volt. A pályaválasztásom az úgy alakult, hogy én jelentkeztem a színművészeti főiskolára, ahova elsőre nem vettek fel. És azért elmentem kereskedelmi és vendéglátóipari főiskolára, és azt fél év hiány majdnem befejeztem. Már csak fél év hiányzott volna, de az utolsó fél év felsőfokú tanintézményekben háromból meg lehet bukni. Úgyhogy lehet utóvizsgázni. Sőt, a negyedik alkalom, már nem tudom, melyik volt a negyedik, de abból is meghúztak. És akkor azt hittem, mert nagyon ki volt borulva apukám, és akkor azt hittem, hogy világgá megyek, és azt mondta akkor, hogy na jó, gondolkoztam a dolgon, úgy döntöttem, hogy most elmész egy pár hónapra dolgozni, és aztán újból megpróbálhatod a színművészetit. Szóval édesapám mély átélő érzéssel és okosan arra biztatott, hogy ne adjam föl a színészetet.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
3: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Az árréstop megszüntetéséről beszélt a kormányfő országjárásán. Már a központi nyomozó ügyészség vizsgálja az aranykonvoj ügyet. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Az árréstop tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, ezért meg kell fontolni a kivezetését, mondta a miniszterelnök országjárás a kisvárdai állomásán. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt csődölt be az árréstop miatt, és az intézkedés csak az olcsóbb termékeket kínáló nagy élelmiszerláncok élték túl. Hozzátette, az infláció jelenleg 1,7%, és az utóbbi hónapokban csökkent több élelmiszer ára is, ezért a kamarákkal és az élelmiszer üzletláncokkal együttműködve fontolóra kell venni az intézkedés megszüntetését. Saját hatáskörbe vonta a központi nyomozó ügyészség az aranykonvoj ügyet. A vádhatóság közölte, hogy a nyomozás az ügy minden szállára kiterjed, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint. Mint írták, a nyomozás a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartása miatt indult. Az ügyben eddig a fővárosi nyomozó ügyészség folytatott eljárást. Lezárult a közmédia jövőjéről indított szakmai egyeztetés. A beérkezett beadványok a legfontosabb feladatnak, a közönség bizalmának megerősítését jelölték meg, valamint kiemelték a többi közt a szerkesztői függetlenséget, a hiteles és modern tájékoztatást, tartalomgyártást. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium közleményében célként jelölte meg, hogy a közmédia vezérigazgatói pályázatán a jelöltek a megfogalmazott javaslatokra is térjenek ki. Az új vezetés pedig ezek ismeretében alakíthassa ki az intézmény stratégiáját. A stratégiai dízelkészletek megnyitásáról döntött a 7 vezető ipari hatalom. A G7-ek 100 millió hordó dízelt és nyersolajat szabadítanak fel a következő 4 hónapban, hogy csökkentsék a nyomást a benzinárakon. Továbbá megállapodtak abban, hogy nem korlátozzák az ilyen irányú exportjukat. Ezekkel a döntésekkel csökkennie kell az üzemanyagáraknak, mondta Emmanuel Macron, francia államfő. Villám csapott egy német turistába Rodoszon. Az 58 éves nő a helyszínen meghalt. A vele együtt a strandon sétáló férje könnyebben megsérült. Már második napja tombol vihar az égei tengeren. Krétán egy pásztor halt meg. Ott a heves esőzések okozta árvizek megrongálták a hidakat és az utakat. Van olyan település, ahol 24 óra alatt négyzetméterenként 500 liter csapadék hullott.
0: Időjárás jelentés.
1: Itthon holnap is marad a napos, száraz idő. Fátyol felhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést. A szél csak a nyugati ország részben élénkülhet meg. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes őszi idő.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

meg a magyart, jó kedvel, bőséggel, nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Az árréstop megszüntetéséről beszélt a kormányfő országjárásán. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében. Marad a napos, száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Az árréstop tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, ezért meg kell fontolni a kivezetését, mondta a miniszterelnök országjárása kisvárdai állomásán. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt csődölt be az árréstop miatt, és az intézkedés csak az olcsóbb termékeket kínáló nagy élelmiszerláncok élték túl. Hozzátette, az infláció jelenleg 1,7%, és az utóbbi hónapokban csökkent több élelmiszer ára is, ezért a kamarákkal és az élelmiszer üzletláncokkal együttműködve fontolóra kell venni az intézkedés megszüntetését. A kormány legnagyobb feladata, hogy stabilizálja a költségvetést, mondta Magyar Péter országjárása kisvárdai állomásán. A miniszterelnök szerint az előző kormányok letagadták az óriási hiányt. Hangsúlyozta, az eladósodott ország talpraállítása nem olyan látványos, mint a vagyonvisszaszerzés, de legalább annyira fontos. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve, Magyar Péter azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. Március végéig kell rendezni a jogszabályi hátteret az egységes fővárosi parkolási rendszer bevezetéséhez, közölte Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. A kormány és a főváros megállapodása értelmében a kerületektől a fővároshoz kerül a parkolás üzemeltetése és bevétele, amit kizárólag útfelújításokra fordítanak majd. A rendszert kamerás autókkal tennék gyorsabbá és hatékonyabbá, a döntésről pedig rendkívüli közgyűlésen szavaznak a képviselők. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében Ajka és Devecser között. A Bakonya, Göcse és a Citadella Intercity-k megosztva a Zalaegerszegtől Devecserig, Szombathelytől Devecserig, valamint Budapesttől Ajkáig járnak. A kieső szakaszon az utasokat pótló buszok szállítják. Egyre több francia szarvasmarha kerül Vágóhídra. A Franciaországot is sújtó rendkívüli asszály miatt jelentősen megdrágult az állatok takarmányozása, amit az állattartók egyre nehezebben tudnak kigazdálkodni. Egy év alatt 12%-kal nőtt a vágásra küldött tejelő tehenek száma, miközben a marhahús fogyasztása jelentősen csökkent. A kínálati piac lefelé nyomja az árakat, hosszú távon pedig a tej és sajtermelésre is kihathat. 10 év alatt 1 millió tehén tűnt el az állományból, írja az Agroinfo.
0: Időjárás jelentés.
1: Marad a napos, száraz idő. Fátyol felhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést. A szél csak a nyugati ország részben élénkülhet meg. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes őszi idő.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Jó ét, puszi!
1: Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
2: Naponta 260 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: beli senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
2: Naponta 260 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Iskola pszichológus is segíti a gyerekeket az Olcsaiban. Olajfalicittel támogatnák a körmendi birkózókat. Visszatérnek a családi vasárnapok az MMIK-ba. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Várja már a jelentkezőket Körmend a 2027. évi Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázatra. A lehetőség a felsőoktatásban tanuló hallgatók, valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatását szolgálja. A pályázat részletes feltételei már megjelentek, árulta el rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: Ez egy nagyon régi pályázati rendszer, minden évben csatlakozni kell hozzá, természetesen egyhangulag csatlakozott a Körmend város képviselőtestület ehhez. Nekünk is forrás biztosítani kell rá, illetve a kormány kiegészíti ezt, és általában egy olyan 20-30 körmendi felsőoktatásba tanuló diák szociális alapon ezt igénybe veheti. Úgy gondolom, hogy erre szükség van, hogy a Körmend városa támogassa a felsőoktatásban tanulókat.
1: Iskola pszichológus is segíti ettől a tanévtől az olcsai és a somogyi iskolák közösségét. A szakember mindkét intézményben tart fogadóórát. Munkájában fontos szerepet kap a megelőzés, az önismeret, a társas készségek és a konfliktus kezelés fejlesztése, de egyéni és csoportos beszélgetésekkel is támogatja a diákokat. Tudtuk meg Fazekasné Mitli Piroska intézményvezetőtől.
3: Elsősorban a nevelők munkáját segíti az iskolapszichológus, de természetesen szülők, gyermekek is fordulhatnak hozzá. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az iskolapszichológus munkakörét két nagy csoport alkotja. Az egyik a tanácsadás része, és ebben a tanácsadásban szerepet kaphatnak a gyermekek, a szülők és a pedagógusok. A másik része pedig egy úgynevezett preventív tevékenység. Hogyha gyermeknek valamiféle problémája van, akár a társával, akár az osztályközösségben, akár a családon belül, akkor bekopoghat és elmondhatja, mi az, ami foglalkoztatja, és erre reflektál az iskolapszichológus.
1: Költségvetési csalás gyanúja miatt tett feljelentést Marton Zsolt volt szombathelyi alpolgármester több helyi szervezet ügyében. Marton közérdekű adatigénylésekre hivatkozva azt állítja, hogy a beszámolókban olyan rendezvények is szerepeltek, amelyek időpontja, szervezője vagy elnevezése nem egyezett a tényleges eseményekkel. Állítása szerint előfordult az is, hogy két egyesület ugyanazt a rendezvényt számolta el, illetve az egyik szervezet 25 millió forintos állami támogatásából több mint 24 milliót egy másik cégnek utalt át. Marton ismeretlen tettes ellen tett feljelentést, tudta meg a nyugat.hu. A könyvtárak jövője kerül fókuszba hétfőn Vasváron. A megyei könyvtári nap az országos programsorozat vasi nyitánya. Az Optimistán a jövő felé című szakmai találkozón több generáció könyvtárosai beszélnek tapasztalataikról, az átalakuló olvasói szokásokról és a szakma előtt álló kihívásokról. A nyitó előadás már címében is rendhagyó. Felejts el mindent, amit eddig a könyvtárról gondoltál. Kovácsné Koreny Ágnes, a fővárosi Szabó Ervin könyvtár főigazgatója mutat be új trendeket és jó gyakorlatokat. A szakmai program után a résztvevők Vasvár kulturális értékeivel is megismerkedhetnek, áll az esemény közleményében. Olajfalicittel gyűjtenek kisbuszra a Körmendi Birkózó Sportegyesületnek. A Fábián kertészet által felajánlott növényre 50 ezer forintról indult a licit, a befolyt összeget pedig teljes egészében a jármű megvásárlására fordítják. A kisbusszal a körmendi utánpótlás birkózók közös és biztonságos utazását szeretnék megoldani a versenyekre. Az olajfára az Egyesület közösségi oldalán az eredeti bejegyzés alatt lehet ajánlatot tenni. Újra indulnak a korábban népszerű családi vasárnapok a szombathelyi MMIK-ban. Az októberi alkalmakon három előadással várják a szülőket és mindazokat, akiket foglalkoztatnak a családi élet mai kihívásai. Szó lesz a családon belüli kapcsolódásról, a függőségek hatásairól és arról is, hogyan őrizhetjük meg önmagunkat a mindennapi nehézségek között. Az október 4-én induló programsorozat közös gondolkodásra és őszinte párbeszédre hívja a résztvevőket. Az előadások ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek, adta hírül az intézmény.
0: Időjárás jelentés.
1: A hétvégén is marad a vénasszonyok nyara. fátyol felhők szűrhetik a napsütést, de csapadék nem érkezik. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől.
4: Ahogy látom a modellekben, ma is ilyen 8-a után, tehát még egy hétig nem sok minden látni. Ez az anticiklon mozgatja csak néha középpontját körülöttünk, de nagy kontraszt, a hüvös, eléggé hüvös. Ilyen 4-5 fokos minimumok voltak jellemzően, talajon meg 1-2-3, tehát kifejezetten hűvösek. Átlagosan is egyébként így októberben 4-5 fok a minimum átlag, de még szeptemberben is ugye 25 fok volt a maximumok közepe. Nem lett rekord, 2 éve 25-8 volt, de azért az magas, de ez marad.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Beléptünk az őszbe, és lassan a tél is közeledik. Vajon hogyan változik ilyenkor a Muse Fun & Wellness Park élete? Ezt kérdezem Dercsényi Orsi programigazgatótól.
2: A hűvösebb napokon még jó lesőbb a meleg víz, a szauna és egy kis kényeztetés. Emellett közös élményekre is készülünk. Gasztronómiai programokkal, családi délutánokkal és zenés estékkel. Ezekre a körmendi és környékbeli vendégeinket is szeretettel várjuk, akár egyetlen délutánra, vagy estére.
1: Az őszi programszezon pedig most hétvégén szombaton el is indítjátok. Mivel készültek?
2: Az Oktoberfesttel. Délután 2-től a Lunch Barban Bajor Perec, fűszeres sajtkrém és müncheni sörök hozzák el a bajor hangulatot. Lesz sörpong, este 17-től pedig DJ Matteo gondoskodik a buliról. Érdemes egy délutáni fürdőzéssel vagy egy vacsorával összekötni a programot és baráti társasággal eljönni hozzánk.
1: A gyerekeknek is tartogattak élményeket?
2: Természetesen. Október 31-én folytatódik a Muse Mini Cukrász Klub, ezúttal a Halloween jegyében. Izgalmas, ötletes torták készülnek majd, a kis cukrászok szabadjára engedhetik a fantáziájukat. Ehhez előzetes regisztráció szükséges. Aznap már kora délutántól várjuk a családokat. Lesz tőkfaragás, jelmezes felvonulás és jelmezverseny értékes nyereményekkel. Úgyhogy érdemes már most gondolkodni a jelmezeken.
1: És ha a felnőttek is szívesen maradnának estére?
2: Nekik is készülünk. A boszorkánykonyha különleges helyszínen, különleges gasztronómiai élményt kínál, majd zenés-táncos halloweeni program és esti partik következik. DJ-vel, szaxofonnal és kongával. A programok külön is látogathatók, így mindenki kiválaszthatja azt, amihez csatlakozni szeretne. A részvétel előzetes regisztrációt kíván.
1: Közös kóstolókat szerveztek az Agárdival, itt mire számíthatnak majd a vendégek?
2: Ősztől egészen decemberig három különböző párlatkóstolóval készülünk. Az első alkalommal a rumokat párosítjuk az étcsokoládéval, később a gin, a pálinka és a whisky szerepet kap majd. Jó alkalom ez arra, hogy új ízeket fedezzünk fel, kellemes társaságban. A kóstolókra szintén előzetesen lehet majd regisztrálni.
1: Ne feledkezzünk meg a heti kampányokról sem. Mi várható a következő héten?
2: Minden teljes áru fürdőbelépő mellé ajándékba adunk egy 20%-os spa kupont, így a fürdőzés mellé egy kis extra kényeztetés is társulhat. Érdemes rendszeresen figyelni az ajánlatainkat, mert hétről hétre készülünk valamilyen kedvezménnyel.
1: Hol találhatunk további részleteket?
2: További információkért és a regisztrációért a sales@museresort.com címre írhatnak, a részletes programokat és a heti ajánlatokat pedig a Muse Fun & Wellness Park Facebook oldalán találjátok. Szeretettel várunk mindenkit!
1: Mi is jó szórakozást kívánunk a programokhoz Dercsényi Orsinak, a Muse Fun & Wellness programigazgatójának, pedig köszönjük az infókat.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Hétfőn indul az országos könyvtári napok. Épül a Szombathely felé vezető új vasúti kapcsolat. Összegyűjtötte a Kamara a vasi középiskolák nyílt napjait. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Jövő héten országszerte programokkal várják az érdeklődőket az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat keretében. A programhoz a Faludi Ferenc Könyvtár is csatlakozik. Hétfőn egy könyvbemutatóval indítják a tematikus hetet, tájékoztatott Kovácsné Szabó Éva könyvtárvezető.
4: A Faludi Ferenc könyvtár ebben az évben is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz október 5-e és 11-e között, amely idén az Optimizmus szlogent kapta. Október 5-én hétfőn könyvtárunk a Csaba József Honismereti Egyesülettel közös szervezésben mutatja be a Tenyérbe fogott nap Tuboly Vince emlékkötetet, mely születésének 70. évfordulójára jelent meg. A könyvet bemutatja Keszthelyiné Schragner Márta szerkesztő és Kóta Marianna. A kötet a helyszínen megvásárolható.
3: Megkezdődött a Zala-Szentiváni delta vágány építése, amely a Vasvár és Szombathely felé közlekedő vonatok útját is egyszerűbbé teheti. Az új, másfél kilométeres összekötő vágánnyal megszűnik a jelenlegi zalaszentiváni menetirányváltás, így rövidülhet a menetidő Zalaegerszeg és Vas megye között. A több mint 12 milliárd forintos beruházáshoz egy új Szent Iván völgy nevű vasúti megállóhely kialakítása is kapcsolódik, közölte a közlekedési tárca. Tárkányi Zsolt államtitkár a projektindítón úgy fogalmazott, a fejlesztés egyszerre szolgál helyi, regionális és nemzetközi személy- és árufuvarozási célokat. Az új Delta vágányon a tervek szerint 2028 elején indulhat meg a forgalom. Egy helyen érhetők el a vasi középiskolák nyílt napjainak időpontjai. A megyei kereskedelmi és iparkamara azért készítette el az összesítést, hogy megkönnyítse a pályaválasztás előtt álló diákok és családjaik dolgát. A nyílt napokon az érdeklődők személyesen is megismerhetik az iskolákat, a képzéseket és a továbbtanulási lehetőségeket. A listából kiderül, hogy a Körmendi Rázsó Technikum november 4-én, míg a Kölcsei Gimnázium november 11-én fogadja a látogatókat. A Szent Gotthárd Általános Iskola és Gimnázium október 21-én nyitja ki kapuit. Az oktatási intézmények nagy része az ősz folyamán több alkalommal is bemutatkozik az érdeklődőknek. Jótékonysági filmvetítéssel segítették a nyári tragikus balesetben árván maradt három szentgotthárdi kislányt. A Csákányi László Filmszínház és a Nagyboldogasszony plébánia közös kezdeményezéséhez sokan csatlakoztak a városban. A vetítést követően Déri Péter atyával együtt több mint 1 millió forint támogatást adtak át a családnak. A három gyermek június végén veszítette el szüleit egy súlyos közlekedési balesetben. Azóta több jótékonysági kezdeményezés is indult a megsegítésükre, korábban egy dedikált szoboszlai mezt is árverésre bocsátottak értük, írja a Vaol. Táncdal fesztivállal köszöntik a város időseit holnap Körmenden. A rendezvényt 16 órától tartják a Batthyány Örökségközpont színház termében. Az ünnepségen köszöntőt mond dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere. A programban operett és musical részletek szerepelnek. A műsort az Operett Voice társulat előadásában hallhatja a közönség. Játékos foglalkozáson ismerkedhettek az erdők világával a körmendi Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola diákjai. A Szombathelyi Erdészeti ZRT szakembere az Erdők Hete országos programsorozathoz kapcsolódva vitte el az erdőpedagógiai programot az iskolákba. A gyerekek az erdők élővilágáról, védelméről és az erdei túrázás szabályairól is tanulhattak. Az Erdők Hetét idén már harmadik alkalommal rendezik meg országszerte. A jubileumi programsorozat október 14-éig tart.
0: Időjárás jelentés.
3: A hétvégén is marad a vénasszonyok nyara. Fátyolfelhők szűrhetik a napsütést, de csapadék nem érkezik. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
5: Ahogy látom a modellekben, ma is ilyen 8-a után, tehát még egy hétig nem sok mindent látni. Ez az anticiklon mozgatja csak néha középpontját körülöttünk, de nagy kontraszt, a hüvös, eléggé hüvös. Ilyen 4-5 fokos minimumok voltak jellemzően, talajon meg 1-2-3, tehát kifejezetten hűvösek. Átlagosan is egyébként így októberben 4-5 fok a minimum átlag, de még szeptemberben is ugye 25 fok volt a maximumok közepe. Nem lett rekord, 2 éve 25-8 volt, de azért az magas, ugye ez marad.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: A Rodimentál indított ezt az órákat itt a Város Rádiójában, ahol vendéget köszönthetünk. Itt lesz velünk dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere, akivel egyrészt a szeptember második felében megtartott testületi ülés legfontosabb határozatairól, döntéseiről fogunk beszélgetni. Soroljuk majd azokat az aktualitásokat, amelyeket a Városházáról hozott nekünk a település első embere. Ezen kívül pedig már az adventi előkészületekről is szót ejtünk. Remélem, hogy velünk tartanak. Jó rádiózást!
1: Engem a

0: Rengeteg téma összejött, nagyon sok mindenről kellett dönteni a városatyáknak a szeptemberi képviselőtestületi ülésen. Az itt megszületett döntéseket fogjuk most sorolni vendégünkkel, ebben az órában dr. Szabó Barna polgármesterrel beszélgetünk, akinek köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk ismét. A piac bérleti szerződésének meghosszabbításáról, az azbeszt vizsgálatok eredményeiről, a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz nyújtandó támogatásokról beszélgetünk, illetve szó lesz arról is, hogy hogy áll a közvilágítás tervezett fejlesztése a városban. Mi történt a legutóbbi testület ülésen?
1: Rendes képviselő testület ülés utoljára május végén volt, tehát most tényleg egy nagyobb szakasz telt el. Közben több rendkívüli testület ülés volt, tehát a hirtelen dolgokba döntenünk kellett. Ennek ugye megvan a hivatalos módja, hogy a rendes testület ülésnek akkor vannak interpellációk a végén, akkor vannak alpolgármesteri és polgármesteri beszámolók, hát ezzel is úgymond hosszabbodik a terjedelme, illetve több napirendi pont jön össze. Most 24 napirendi pontot tárgyaltunk, és úgy gondolom, hogy most már így, hogy túl vagyunk rajta, azt mondom, hogy egy tartalmas, jó szakmai testületi ülés volt, és jó hangulatban is telt. Költségvetési rendeletünket második alkalommal módosítottuk az idejében. Általában ez úgy szokott működni, amikor meghatározza a képviselőtestület az egész éves költségvetését a városnak, akkor utána érkeznek be normatívák, át kell csoportosítani pénzeket. A jelenlegi módosítások kapcsolatban például étkezési normatívákat is változtatni kellett, Izgersek Aráton megszűnt egy iskola, azok javarésze körmendre jöttek be. Különböző támogatásokat adtunk mi, aminek be kell épülni a táblázatokba, illetve kaptunk más támogatásokat. Ez egy kötelező dolog, hogy ezeket bevegyük a költségvetésünkbe. Száraz anyag, de fontos a város szempontjából. Volt már ebbe a képviselőtestben többször olyan példa, hogy a módosítások is nehezen vagy nem mentek át, vagy többedik fordulóra. Én ezt most örömmel konstatáltam, hogy egyhangulag 12 igen szavazattal ez a módosítás átment, és ugyanúgy tudunk dolgozni tovább. A közvilágítás fejlesztése is egy napirendi pont volt, azt viszont sajnáltam, hogy újra úgy vagyunk ezzel, hogy napirendi pontot levettük tárgyalás közben, tehát nekiálltunk tárgyalni, és levettük, mert akkor még belső és kifelé való egyeztetésekre szükség van. Ez megint egy többször visszatérő téma, abba egyetértett a testület már régen, hogy ha a pályázatot nem írtak ki már évek óta, akkor vegyünk föl hitelt rá, és annak a törlesztését osztuk be. Azért meri bevállalni az önkormányzat az esetleges ilyen hitelt, egyébként jelenleg nincs Körmend városának hitele sem ennyi sem, mert a hiteltörlesztés, amit mondjuk 10 vagy 15 éven keresztül kell az önkormányzatnak vállalnia, energiatakarékos izzogon keresztül energiaszámlán meg is spóroljuk, tehát felelősség teljesen bele tudunk menni egy ilyen hitelfelvételbe is, illetve annak visszafizetésébe. Nem emlékszem, talán tavaly decemberben, vagy idén januárban volt utoljára téma, akkor van egy megtervezett rekonstrukciónk, képviselőtestület fele inkább visszalépett ettől, hogy minőségbe lépjünk egy kicsit hátrább, abban tudunk pénzt spórolni. Most viszont szembesültünk vele, hogy igen, minőségbe hátrább lépünk, tudunk pénzt spórolni, de újra meg kell terveztetni ennek, aminek komoly költsége van. Közbeszerzési eljárás és idő, bestések szerint havi szinten 1 millió forintot spórolnánk azzal, hogyha már újak lennének. Úgyhogy annak örültem volna, hogyha már most, szeptemberben ezek a újak világítanak, és hogy akkor megszavaztam a képviselőtestet, akkor ez már így történt volna meg. Most viszont még várunk egy kicsit. Bízom benne, hogy rövidesen konszenzus születik a képviselőtestület minden tagja között, és akkor mi hamarabb el tud indulni ez a beruházás is, mert úgy gondolom, ez fontos a Körmenden élőknek.
0: Ezután mire kell várni? Most mi az, amit jobban meg kell vizsgálni?
1: Van egy díja az újratervezésnek. Ott a tervezővel próbáltam alkudni, ami valamilyen szinten sikerült is, de így is komoly összegről van szó. Mérlegelni kell azt, hogy amit nyerünk a vámnál, azt elbukjuk a révnél, tehát és az időtényezőket összehasonlítani ezzel. Én úgy gondolom, hogy a következő rendes vagy rendkívüli testületülés egy hónapon belül ebből döntés fog születni. Hogyha már egy évet húztuk ez ügybe az időt, akkor most már ezzel egy hónapon én is azt mondom, hogy nem múlik, de akkor tényleg egy felelősségteljes döntés szülessen akkor a testület részéről.

0: Balázsa.
1: Beindult az őszi nagyüzem a Városházán, már az előző hónap végén megtartották azt a testületülést, ahol rengeteg pontot kellett tárgyalni. Sok-sok döntés született, ezeket soroljuk a folytatásban, és itt van velünk a stúdióban a város első embere, dr. Szabó Barna.
2: Minden fél évben a helyi személyszállítás, tehát a buszközlekedés helyi járatról beszélünk, a testület elé kerül. Ez viszonylag, illetve nagyon magas költsége volt Körmend városának ebből, és viszonylag kevesen használják. Többször előkerült ez a probléma, most viszont kicsit csökkentettük és szűkítettük a járatokat, illetve a helyközi járatokat bevontuk. Öröm volt számunkra, hogy erősen csökkent ennek a költsége Körmend város számára. Így ezeket nézve, így most 2,5 millió forint jutott egy fél évre, ennyit kell kifizetnünk. Ilyen szemmel nézve már máshogy tekint a képviselőtestület rá, úgyhogy örülök. Egyébként le fog járni a szerződésünk rövidesen, is ki van írva egy új szerződés. De hogyha ilyen kaliberű összeg bekerül Körmend városának a helyi járatnak a fenntartása, azt mondom, hogy ez kezelhető lesz hosszú távon is.
1: Mit fog észrevenni ebből az az utazóközönség, aki viszont használta a helyi járatot?
2: Most már semmit, mert ezek a szűkítések már megtörténtek, és úgy látjuk, hogy működik, tehát ki vannak szolgálva az igénybevevők is, illetve most így akkor spórolt a város is, úgyhogy azt gondolom, hogy most már ehhez képest újat nem fog észrevenni, tehát ezen már nem fogunk szűkíteni. Ez így már jó nekünk is a költség szempontjából, meg úgy néz ki, hogy akkor az utasok is ebbe már beleszoktak.
1: A menetrend összehangolásánál ezek szerint a szolgáltató is partner volt, hogy be lehetett vonni a helyközi járatokat is ebbe?
2: Igen. Mi kezdeményezzük mindig költségtakarékosság szempontjából. Ők partnerként viselkednek, de vannak ennek cégen belül, tehát a szolgáltató cégén belül is kötöttségek és nehézségek, ami nem egyik pillanatra másikra, hanem akár hónapoknak a tárgyalásai során alakul ki, de partner volt benne és működik is a dolog, úgy látom. Egy olyan fontos napirendi pont volt, amit egy pályázati pénzből a főtérre elemeket nyertünk, az okospad, az okoskönyvtár, a gyermekjátszó elemek, amiről többször beszéltük itt a rádióban is. Ezen pályázatból néhány millió forint, olyan 3 millió forint körül összeg megmaradt, és ezt nem szeretnék visszafizetni a támogatónak, hanem szeretnék átcsoportosítani, és ugyanúgy a főtérre valami konkrét eszközre elkölteni Körmend város javára. Tehát gyakorlatilag sikerül ezt átcsoportosítanunk, akkor nem visszafizetjük az államnak, hanem elköltjük a főtéri dolgokra. Én alap előterjesztésként egy hordozható, jó kinézetű irodakonténerre gondoltam, ami közben akár adventkor a jégkorcsolyapályánál a jegyértékesítés és a korcsolyaköltözés miatt, de akár más rendezvényekkor is használható, és az valóban szállítható. Tehát az tényleg csak arra néhány napra van kitéve, vagy akár más rendezvény helyszínen. A testület, illetve a bizottságok ezzel nem értettek egyet, de közös megegyezés volt, és egyhangulag fogadtuk el olyan hang- és fénytechnikai eszközöket, illetve a főtérnek az áramfejlesztésének a lehetőségének vizsgáljuk meg az átcsoportosítást, ami a főtérnek is, az itt lakóknak is, és a képviselőtestületnek is jó, és ezt egyhangulag szintén megszavaztuk. Ha nem érünk célba addig, vagy időben, vagy tartalmilag, akkor is megoldjuk az idei adventet, de sokat segítene már most is, illetve később a nagyobb rendezvényeken, körmendi napok, majális, stb.

0: Rengeteg napi rendi pontot kellett tárgyalni a legutóbbi testületi ülésen a Városházán. Ezekből válogatunk, hozzuk a legfontosabb döntéseket a folytatásban is dr. Szabó Barna polgármesterrel.
1: Körmendi piac bérleti szerződés meghosszabbítása, ugye gyakorlatilag most ünnepelte a piac a 5. születésnapját, 5 éve úgy ültünk meg. 2-2 évre van meghosszabbítva a szerződés, most lejárt a szerződés az üzemeltetőnek. Működését folyamatosan szakmailag is figyeljük, mindenki, aki kitér szombaton, vagy hétfőn, vagy akár hétköznap a piacra, az látja, hogy egy jó működő rendszerről van szó. Megköszöntük az üzemeltetőnek a munkáját, és szintén egyhangulag meghosszabbítottuk újabb 2 évre a szerződést. Aztán az azbeszt vizsgálattal kapcsolatban volt egy napirendi pont, amit én ígértem annak idején a lakosoknak is, illetve a Városfejlesztési Bizottságnak is, hogy amikor kijöttek az azbesztmérési eredmények, az újabb eredmények, több, hál' Istennek kisebb és nem forgalmas részen levő ponton jöttek ki pozitív aszbesztszennyezési mérések, hogy ezeknek a egyszer egy ideiglenes megoldása. Ezt a bizottság akkor elfogadta, most tettünk rá pontot, a ideiglenes megoldás meg is történik, most van folyamatban. Budapestről érkezett egy ilyen speciális locsolókocsi, amivel a kálciumkloridos oldattal lelocsolja ezeket a területeket, és ebben egy olyan, az ő ígéretek szerint egy olyan 4-5 hónapra a nem szabadul fel a légkörbe az aszbeszt, mert ugye ő csak az aszbeszt csak ott szennyez, tehát gyakorlatilag most van egy levegővételnyi időnk, az ideiglenesen most akkor védjük az embereknek az egészségét, a végleges megoldásokon mégis ki kell dolgozni. Ennek azért egy kis idő van, de azért mondom, hogy most innentől, hogy már a légköri szennyezést megszüntettük, érintett területeknek a mérete és a jellege szerint, tehát van itt útpatka, van itt járda, van itt parkoló, van itt egy kis zsákutca, stb. Ezeket, hogy mi az a módszer, amivel végleges megoldást találjunk az aszbeszennyezésre. A végleges megoldás az vagy az aszfaltréteg ráhúzása, vagy pedig ennek a kőzetnek az eltávolítása. Nem csak a kivitelező cég elmondása szerint, hanem a referenciáik alapján is mondhatjuk, hogy ez teljesen jól működő dolog, de a véglegeset pedig ki fogjuk dolgozni. Szombathely városa több szennyezési pontok miatt megvásároltak egy azbeszt vizsgálógépet, ami kőzetből vizsgálja az azbesztet. Ugye most ők már a vége felé járnak a megoldásnak, és ez a gépet Nemény András polgármester úrtól kölcsönkértem, illetve elkértem, és ezt Körmend város rendelkezésére is bocsátja. De ezeken a területeken is, vagy esetleg az más felmerülő területeken is tudjuk használni ezt a gépet. Nyilván erről egy hivatalos jegyzőkönyv nem készül, de valid eredmények születnek, illetve az fontos még, hogy nincs átfutási idő. Tehát megveszük a kőzetmintát, bevisszük a kis gépbe, bevizsgáljuk, kiderül, hogy negatív vagy pozitív. Ezt, hogyha laborba csináljuk, az mérésenként 50 000 forintba került eddig, illetve másfél hónap után kaptuk meg az eredményt, az előszóra eredményt, úgyhogy ez is segíteni fogja a végleges megoldás kidolgozásában a munkát.

0: zajlott a nyári szünet utáni első nagy testület ülés Körmenden, a Városháza híreit hozzuk a folytatásban is. A legfontosabb döntéseket fogjuk sorolni, ezúttal is dr. Szabó Barna polgármesterrel. Most a Bozza Hungarika ösztöndi pályázatról, annak idei kiírásáról szólunk.
1: Ez egy nagyon régi pályázati rendszer, minden évben csatlakozni kell hozzá, természetesen egyhangulag csatlakozott a Körmend város képviselőtestületéhez. Ehhez nekünk is forrás biztosítani kell rá, illetve a kormány kiegészíti ezt, és általában egy olyan 20-30 körmendi felsőoktatásba tanuló diák szociális alapon ezt igénybe veheti. Úgy gondolom, hogy erre szükség van, hogy a Körmend városa támogassa a felsőoktatásban tanulókat. Egyedüli vitát és szavazásba is tükröződő különbségeket, vélemi különbségeket kiváltó napirendi pont az a 2027 évi körmendi napokról szólt. Kulturális központ szervezi már most előadói szinten a 2027 évi, tehát a közel egy év múlva kezdődő körmendi napokat, és abban néhány olyan előadó, akik olyan szintű vagy kaliberű előadók, vagy népszerűek, inkább úgy fogalmazom, azoknak szerződéssel le kellene kötni, vagy le kell kötni, ilyenkor már, mivel augusztus 19 és 20-a környéke, az nem csak Körmenden, hanem az országban minden településnek egy ünnepnap, és a kulturális programok ilyenkor megérénkülnek. Három együttest tárt elénk igazgatóasszony, és hozzáteszem, testületi döntések kellett volna ahhoz, hogy ezeket alá tudja írni a szerződés és lekösse ezeket a zenekarokat. Nem ment át a testület ülésen, sajnálatomra. Pénzmozgás nem lett volna 2026-ig, tehát nem kellett volna előleget sem adni, sőt jövő év közepéig sem, csak a megszabadott testületi, tehát jövő évi költségvetésünk nélkül ez a döntés kellett volna. Én természetesen ezt javasoltam és igennel szavaztam, nem értem teljesen a néhány képviselőnek ez ügyben a hozzáállását. Bízom benne, hogy nem maradunk le a komolyabb zenekarokról, mert körmendi napoknak a sikerét, illetve ezeknek az ingyen koncerteknek a nézettségét azt mindenki látja. Bízom benne, hogy ez nem fog a rovására menni a 2027 évi körmendi napok kulturális programjaira. Aztán zárt ülés keretében két napi rendi pont volt, a városi kitüntetésekre javaslatok, illetve a megyei kitüntetések adományozására javaslatok. Erről tágabbat nem mondhatok, október 28-án a Körmend város napján osztuk a városi kitüntetéseket, illetve megyei kitüntetés esetében csak javasolni tudunk. Annyit mondhatok, hogy olyan díjazottak lesznek, akik nagyon megérdemelték ezeket a kitüntetéseket, személyükben szintén egyhangú szavazást történik.

0: Nemrég tartottak Örmend város képviselőtestülete a szokásos ülését, az első őszi programot. A napirendi pontok közül a legfontosabbakat soroltuk dr. Szabó Barna polgármesterrel, akivel visszatérünk most még egy picit. Rögtön az adventi készülődés, az előkészületi munkák újdonságairól beszélünk. Előtte azonban egy különleges látogatás részleteit fogjuk most megosztani. Több Fürstenfeld feliratú autóbuszt is láthattak a szemfülesek a napokban Körmend belvárosában. Egyre szorosabb ez a testvérvárosi kapcsolat is. Kik voltak ezúttal Körmend vendégei?
1: Néhány hónappal ezelőtt fölvette a testvérváros velünk a kapcsolatot. Szeretnének egy napos kirándulást csinálni a fürstenfeldi nyugdíjas csoportnak. Én kiindultam Körmendből, de az aktív része a nyugdíjas csoportnak olyan 80-100 fő. Ott akkor mondták, hogy itt 250 főről lenne szó, tehát itt nagyobb csoportról van szó. A programnak a magyar részének az összeállításában is segítettünk. Ők mindenképpen kíváncsiak lettek volna körmendi Batthyány kastélyra, illetve a benne elhelyezkedő múzeumra. Természetesen a szervezésben is, a vendéglátásban is partnerek voltak. Öröm volt számomra, hogy 5 hatalmas Fürstenfeld feliratú busszal megérkeztek. Franciosz polgármester úr is kísérte őket, illetve a két alpolgármester is. Egy nagyon jó hangulatú kis találkozó volt, és őrségi pálinkával megkínáltuk őket, ásványvízzel, süteményekkel. Köszöntőt mondtam nekik, illetve olvastam föl nekik németül, nem annyira jó németen, de a felolvasáshoz megértették. Polgármester is köszöntött minket, és köszönte a megkívást, és utána akkor a múzeumba ellátogattak, illetve a kastélyt megnézték. Utána még egy ebéden vettek részt, az már nem Körmenden, illetve segítettünk a szervezés nekik, hogy Jálki templomot is megtekintsék, és akkor ott a Jálki templom megtekintése után mentek még vissza Ausztriába. Örömmel látjuk őket, és polgármester úrral azt hangsúlyoztuk ki, hogy ez is egy ékes példája annak, hogy nem csak egy hivatalos papíron levő kapcsolata van Fürstenfeldnek és Körmendnek, hanem valóban élő dolog, és sokrétű. Tehát ilyen még nem volt, most ilyen is volt, úgyhogy lehet, hogy majd akkor viszonozzuk ezt a látogatást, aztán az itt egy nyugdíjas csoport megy, vagy Fürstenfeldben.
0: Amúgy is megszaporodtak a közelmúltban, hogyha jól érzékeltem, a látogatások és a meghívások is a testvértelepülések között.
1: Igen, kialakulnak azok a oda-vissza aktív kapcsolatok, hogyha mindkét részről hasonló a hozzáállás. Fürstenfeld az feltétlenül ilyen, Muraszombat is ilyen, illetve Roznov testvérváros is ilyen. Sajnos helyneveszivel kihalóban van a kapcsolat, de még küzdünk érte. Meg kell mondani, hogy mindkét részről az affinitás az nagyon nagy, de mindkét részről, bármelyik testvérvárosunkat veszük figyelembe, anyagi határai vannak ennek. Egyébként a előző rendkívüli testület ülésen pont egy olyan pályázatnak a beadásáról volt szó, amit sikerült is beadni, ami esetleg EU-s, Európai Uniós anyagi forrás biztosít pont az ilyen testvérvárosi kapcsolatoknak a költségeinek a rendezéséhez. Hogyha egy kicsit szakmai alapon megvan határozva, hogy melyik irányba menjenek el ezek a kapcsolatok, az nem baj, mert az is segít rajtunk is, illetve a testvérvárosunkon is, de hogyha anyagi forrást biztosítunk pénzből, az sokat segít ezeken.
0: Már a nyáron is emlegettük a karácsonyi időszakot, most pedig itt járunk október elején, javában zajlanak az előkészítő munkálatok. Egy adventi munkacsoport is dolgozik a városban, rendszeresek a találkozások. Hogy működnek ezek a feladatok és a feladat megosztások?
1: Július 14-én ült először össze a akkor még koripálya munkacsoportnak mondtuk, most már advent és koripálya a munkacsoportnak. Szervesen egybefügg a körmendi advent rendezvényei, illetve a jégkorcsolyapálya is. Ebbe projektiroda, műszaki iroda, kulturális központ igazgatója, én magam, műszak, tehát sokan vagyunk benn, mert sokrétű a feladat. Minden hét, az elején azt gondoltam, hogy mit havonta összejövünk, de látni, ahogy mélyedtünk bele a feladatokba, látni, hogy ez több munkát igényel, minden héten rendszeresen jövünk össze, körülbelül 2 hónap van a körmendi advent, illetve a koripálya nyitásáig. Pont a munkacsoport utolsó megbeszélésen azt a megállapítást tettük, hogy jó, hogy elkezdtük időben, nem kell kapkodnunk az utolsó 2 hónapra, időarányosan jól állunk. Kulturális programok is kialakultak, most már az igazgatóasszony nagyjából ismertette velünk, nem sokára majd a lakosság is meg fogja tudni ismerni. A koripálya a legnagyobb falat természetesen, nagyon sok várost, akik már üzemeltettek, és van referenciális is tapasztalatuk, megkerestünk ez ügyben, segítségünkre voltak, és jobb más kárából tanulni természetesen. Úgyhogy haladunk előre, nagyon várjuk, közben már a fényeknek a megvásárlása is megtörtént, a Polgári Összefogás Körmendés Egyesület megvette a fényeket, és rövidesen látni fogja a lakosság, hogy ennek az alapkiépítése is elkezdődik majd a főtéren. Úgyhogy nagyon várjuk, jól haladunk, és bízom benne, hogy sikeres lesz ugyanúgy a körmendi advent, mint az előző 2.
0: A részletes programokat majd a megfelelő időben természetesen mi is hozni fogjuk. Dr. Szabó Barnával pedig a következő alkalommal is szólunk az adventi előkészületekről. Remélem, hogy minél hamarabb találkozunk újra itt a stúdióban a város első emberének. Köszönjük szépen az információkat!

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Iskola pszichológus is segíti a gyerekeket az Olcsaiban. Olajfalicittel támogatnák a körmendi birkózókat. Visszatérnek a családi vasárnapok az MMIK-ba. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Várja már a jelentkezőket Körmend a 2027. évi Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázatra. A lehetőség a felsőoktatásban tanuló hallgatók, valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatását szolgálja. A pályázat részletes feltételei már megjelentek, árulta el rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: Ez egy nagyon régi pályázati rendszer, minden évben csatlakozni kell hozzá, természetesen egyhangulag csatlakozott a Körmend város képviselőtestületéhez. Nekünk is forrás biztosítani kell rá, illetve a kormány kiegészíti ezt, és általában egy olyan 20-30 körmendi felsőoktatásba tanuló diák szociális alapon ezt igénybe veheti. Úgy gondolom, hogy erre szükség van, hogy a Körmend városa támogassa a felsőoktatásban tanulókat.
1: Iskola pszichológus is segíti ettől a tanévtől az olcsai és a somogyi iskolák közösségét. A szakember mindkét intézményben tart fogadóórát. Munkájában fontos szerepet kap a megelőzés, az önismeret, a társas készségek és a konfliktus kezelés fejlesztése, de egyéni és csoportos beszélgetésekkel is támogatja a diákokat. Tudtuk meg Fazekasné Mitli Piroska intézményvezetőtől.
3: Elsősorban a nevelők munkáját segíti az iskolapszichológus, de természetesen szülők, gyermekek is fordulhatnak hozzá. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az iskolapszichológus munkakörét két nagy csoport alkotja. Az egyik a tanácsadás része, és ebben a tanácsadásban szerepet kaphatnak a gyermekek, a szülők és a pedagógusok. A másik része pedig egy úgynevezett preventív tevékenység. Hogyha gyermeknek valamiféle problémája van, akár a társával, akár az osztályközösségben, akár a családon belül, akkor bekopoghat és elmondhatja, mi az, ami foglalkoztatja, és erre reflektál az iskolapszichológus.
1: Költségvetési csalás gyanúja miatt tett feljelentést Marton Zsolt volt szombathelyi alpolgármester több helyi szervezet ügyében. Marton közérdekű adatigénylésekre hivatkozva azt állítja, hogy a beszámolókban olyan rendezvények is szerepeltek, amelyek időpontja, szervezője vagy elnevezése nem egyezett a tényleges eseményekkel. Állítása szerint előfordult az is, hogy két egyesület ugyanazt a rendezvényt számolta el, illetve az egyik szervezet 25 millió forintos állami támogatásából több mint 24 milliót egy másik cégnek utalt át. Marton ismeretlen tettes ellen tett feljelentést, tudta meg a nyugat.hu. A könyvtárak jövője kerül fókuszba hétfőn Vasváron. A megyei könyvtári nap az országos programsorozat vasi nyitánya. Az Optimistán a jövő felé című szakmai találkozón több generáció könyvtárosai beszélnek tapasztalataikról, az átalakuló olvasói szokásokról és a szakma előtt álló kihívásokról. A nyitó előadás már címében is rendhagyó. Felejts el mindent, amit eddig a könyvtárról gondoltál. Kovácsné Koreny Ágnes, a fővárosi Szabó Ervin könyvtár főigazgatója mutat be új trendeket és jó gyakorlatokat. A szakmai program után a résztvevők Vasvár kulturális értékeivel is megismerkedhetnek, áll az esemény közleményében. Olajfalicittel gyűjtenek kis buszra a Körmendi Birkózó Sportegyesületnek. A Fábián kertészet által felajánlott növényre 50 ezer forintról indult a licit, a befolyt összeget pedig teljes egészében a jármű megvásárlására fordítják. A kisbusszal a körmendi utánpótlás birkózók közös és biztonságos utazását szeretnék megoldani a versenyekre. Az olajfára az Egyesület közösségi oldalán az eredeti bejegyzés alatt lehet ajánlatot tenni. Újra indulnak a korábban népszerű családi vasárnapok a szombathelyi MMIK-ban. Az októberi alkalmakon három előadással várják a szülőket és mindazokat, akiket foglalkoztatnak a családi élet mai kihívásai. Szó lesz a családon belüli kapcsolódásról, a függőségek hatásairól és arról is, hogyan őrizhetjük meg önmagunkat a mindennapi nehézségek között. Az október 4-én induló programsorozat közös gondolkodásra és őszinte párbeszédre hívja a résztvevőket. Az előadások ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek, adta hírül az intézmény.
0: Időjárás jelentés.
1: A hétvégén is marad a vénasszonyok nyara. Fátyol felhők szűrhetik a napsütést, de csapadék nem érkezik. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Ahogy látom a modellekben, ma is ilyen 8-a után, tehát még egy hétig nem sok mindent látni. Ez az anticiklon mozgatja csak néha középpontját körülöttünk, de nagy kontraszt, a hüvös, eléggé hüvös. Ilyen 4-5 fokos minimumok voltak jellemzően, talajon meg 1-2-3, tehát kifejezetten hűvösek. Átlagosan is egyébként így októberben 4-5 fok a minimum átlag, de még szeptemberben is ugye 25 fok volt a maximumok közepe. Nem lett rekord, 2 éve 25-8 volt, de azért az magas, de ez marad.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

FM. Körmend FM. Körmend FM. A város rádiója. A város rádiója. I wonder why I love to cry. I wonder why.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Oly, te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
5: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
6: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes digitális zenét.

0: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák!
2: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
3: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. I'm a

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Beléptünk az űzbe, és lassan a tél is közeledik. Vajon hogyan változik ilyenkor a Muse Fun and Wellness Park élete? Ezt kérdezem Dercsényi Orsi programigazgatótól.
2: A hűvösebb napokon még jó lesőbb a meleg víz, a szauna és egy kis kényeztetés. Emellett közös élményekre is készülünk. Gasztronómiai programokkal, családi délutánokkal és zenés estékkel. Ezekre a körmendi és környékbeli vendégeinket is szeretettel várjuk, akár egyetlen délutánra, vagy estére.
1: Az őszi programszezon pedig most hétvégén szombaton el is indítjátok. Mivel készültek?
2: Az Oktoberfesttel. Délután 2-től a Lunch Barban bajor perec, fűszeres sajtkrém és müncheni sörök hozzák el a bajor hangulatot. Lesz sörpong, este 7:30-től pedig DJ Matteo gondoskodik a buliról. Érdemes egy délutáni fürdőzéssel vagy egy vacsorával összekötni a programot és baráti társasággal eljönni hozzánk.
1: A gyerekeknek is tartogattak élményeket?
2: Természetesen. Október 31-én folytatódik a Muse Mini Cukrász Klub, ezúttal a Halloween jegyében. Izgalmas, ötletes torták készülnek, majd a kis cukrászok szabadjára engedhetik a fantáziájukat. Ehhez előzetes regisztráció szükséges. Aznap már kora délutántól várjuk a családokat, lesz tőkfaragás, jelmezes felvonulás és jelmezverseny értékes nyereményekkel. Úgyhogy érdemes már most gondolkodni a jelmezeken.
1: És ha a felnőttek is szívesen maradnának estére?
2: Nekik is készülünk. A boszorkánykonyha különleges helyszínen, különleges gasztronómiai élményt kínál, majd zenés-táncos halloweeni program és esti partik következik DJ-vel, szaxofonnal és kongával. A programok külön is látogathatók, így mindenki kiválaszthatja azt, amihez csatlakozni szeretne. A részvétel előzetes regisztrációt kíván.
1: Közös kóstolókat szerveztek az Agárdival, itt mire számíthatnak majd a vendégek?
2: Ősztől egészen decemberig 3 különböző párlatkóstolóval készülünk. Az első alkalommal a rumokat párosítjuk az étcsokoládéval, később a gin, a pálinka és a whisky is szerepet kap majd. Jó alkalom ez arra, hogy új ízeket fedezzünk fel, kellemes társaságban. A kóstolókra szintén előzetesen lehet majd regisztrálni.
1: Ne feledkezzünk meg a heti kampányokról sem. Mi várható a következő héten?
2: Minden teljes áru fürdőbelépő mellé ajándékba adunk egy 20%-os spa kupont, így a fürdőzés mellé egy kis extra kényeztetés is társulhat. Érdemes rendszeresen figyelni az ajánlatainkat, mert hétről hétre készülünk valamilyen kedvezménnyel.
1: Hol találhatunk további részleteket?
2: További információkért és a regisztrációért a sales@museresort.com címre írhatnak, a részletes programokat és a heti ajánlatokat pedig a Muse Fun and Wellness Park Facebook oldalán találjátok. Szeretettel várunk mindenkit!
1: Mi is jó szórakozást kívánunk a programokhoz Dercsényi Orsinak, a Muse Fun and Wellness programigazgatójának, pedig köszönjük az infókat.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Hétfőn indul az országos könyvtári napok. Épül a Szombathely felé vezető új vasúti kapcsolat. Összegyűjtötte a Kamara a vasi középiskolák nyílt napjait. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Jövő héten országszerte programokkal várják az érdeklődőket az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat keretében. A programhoz a Faludi Ferenc Könyvtár is csatlakozik. Hétfőn egy könyvbemutatóval indítják a tematikus hetet, tájékoztatott Kovácsné Szabó Éva könyvtárvezető.
4: A Faludi Ferenc könyvtár ebben az évben is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz október 5-e és 11-e között, amely idén az optimizmus szlogent kapta. Október 5-én hétfőn könyvtárunk a Csaba József Honismereti Egyesülettel közös szervezésben mutatja be a Tenyérbe fogott nap Tuboly Vince emlékkötetet, mely születésének 70. évfordulójára jelent meg. A könyvet bemutatja Keszthelyiné Schragner Márta szerkesztő és Kóta Marianna. A kötet a helyszínen megvásárolható.
3: Megkezdődött a Zala-Szentiváni delta vágány építése, amely a Vasvár és Szombathely felé közlekedő vonatok útját is egyszerűbbé teheti. Az új, 1,5 kilométeres összekötő vágánnyal megszűnik a jelenlegi zalaszentiváni menetirányváltás, így rövidülhet a menetidő Zalaegerszeg és Vas megye között. A több mint 12 milliárd forintos beruházáshoz egy új Szent Iván völgy nevű vasúti megállóhely kialakítása is kapcsolódik, közölte a közlekedési tárca. Tárkányi Zsolt államtitkár a projektindítón úgy fogalmazott, a fejlesztés egyszerre szolgál helyi, regionális és nemzetközi személy- és árufuvarozási célokat. Az új Delta vágányon a tervek szerint 2028 elején indulhat meg a forgalom. Egy helyen érhetők el a vasi középiskolák nyílt napjainak időpontjai. A megyei kereskedelmi és iparkamara azért készítette el az összesítést, hogy megkönnyítse a pályaválasztás előtt álló diákok és családjaik dolgát. A nyílt napokon az érdeklődők személyesen is megismerhetik az iskolákat, a képzéseket és a továbbtanulási lehetőségeket. A listából kiderül, hogy a Körmendi Rázsó Technikum november 4-én, míg a Kölcsei Gimnázium november 11-én fogadja a látogatókat. A Szent Gotthárd Általános Iskola és Gimnázium október 21-én nyitja ki kapuit. Az oktatási intézmények nagy része az ősz folyamán több alkalommal is bemutatkozik az érdeklődőknek. Jótékonysági filmvetítéssel segítették a nyári tragikus balesetben árván maradt három szentgotthárdi kislányt. A Csákányi László Filmszínház és a Nagyboldogasszony plébánia közös kezdeményezéséhez sokan csatlakoztak a városban. A vetítést követően Déri Péter atyával együtt több mint 1 millió forint támogatást adtak át a családnak. A három gyermek június végén veszítette el szüleit egy súlyos közlekedési balesetben. Azóta több jótékonysági kezdeményezés is indult a megsegítésükre, korábban egy dedikált szoboszlai mezt is árverésre bocsátottak értük, írja a Vaol. Táncdal fesztivállal köszöntik a város időseit holnap Körmenden. A rendezvényt 16 órától tartják a Batthyány Örökségközpont színház termében. Az ünnepségen köszöntőt mond dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere. A programban operett és musical részletek szerepelnek. A műsort az Operett Voice társulat előadásában hallhatja a közönség. Játékos foglalkozáson ismerkedhettek az erdők világával a körmendi Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola diákjai. A Szombathelyi Erdészeti ZRT szakembere az Erdők Hete országos programsorozathoz kapcsolódva vitte el az erdőpedagógiai programot az iskolákba. A gyerekek az erdők élővilágáról, védelméről és az erdei túrázás szabályairól is tanulhattak. Az Erdők Hetét idén már harmadik alkalommal rendezik meg országszerte. A jubileumi programsorozat október 14-éig tart.
0: Időjárás jelentés.
3: A hétvégén is marad a vénasszonyok nyara. Fátyolfelhők szűrhetik a napsütést, de csapadék nem érkezik. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
5: Ahogy látom a modellekben, ma is ilyen 8-a után, tehát még egy hétig nem sok mindent látni. Ez az anticiklon mozgatja csak néha középpontját körülöttünk, de nagy kontraszt, a hüvös, eléggé hüvös. Ilyen 4-5 fokos minimumok voltak jellemzően, talajon meg 1-2-3, tehát kifejezetten hűvösek. Átlagosan is egyébként így októberben 4-5 fok a minimum átlag, de még szeptemberben is ugye 25 fok volt a maximumok közepe. Nem lett rekord, 2 éve 25-8 volt, de azért az magas, de ez marad.
0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. A legfrissebb információk első kézből a körmendi, a vasvári, az őri szentpéteri és a szentgotthárdi kistérségből. Délvasi barangoló. Minden szombaton 9 órától a Körmend FM-en.
6: A Körmend FM-en. A vasvári színjátszás 4 évtizedét idézik fel ma a Nagy Gáspár Művelődési Központban. A Színház Örök című 15 órától kezdődő rendezvényen színházi előadásokkal, kerekasztal beszélgetéssel és zenei programmal várják az érdeklődőket, így a magazin egyúttal programajánló is az önök számára. A program tehát 15 órakor kezdődik Pataki András Jászai Mari díjas rendező, érdemes művész köszöntőjével, ezt követően a Csokonai Vitéz Mihály díjas, 39 éves vasvári játékszíntársulat Hans Sachs tollából ad elő két komédiát, A 19 éves Üsa Hasadra színpad a Rózsák a nyílt tengeren című abszurd drámát mutatja be. A délutáni program részeként a Vasvári Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékei is fellépnek. 17.30-tól kerekasztal beszélgetést rendeznek a Vasvári Színjátszás 40 évéről. Ezt követően a rendezvényen fellép a Csallóközi Őrsúly falu nívódíjas színjátszó csoportja is, amely egy abszurd színjátékot ad elő. A programra a belépés ingyenes, a rendezvényt tombola sorsolás is színesíti. Ma Gergye Rezsővel, a Vasvári Játékszín Egyesület tagjával, rendezővel vállalkozunk arra, hogy művészeti csoportjuk 39 éves történetének néhány fontos mérföldkövét felidézzük. Ezt a témát kínálja önöknek meghallgatásra a magazinszerkesztője Pogács Mónika.
0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből.

0: Kolozsvári színjátszás 4 évtizedét idézik fel ma a Nagy Gáspár Művelődési Központban. A Színház Örök című 15 órától kezdődő rendezvényen színházi előadásokkal, kerekasztal beszélgetéssel és zenei programmal várják az érdeklődőket, így a magazin egyúttal programajánló is az önök számára. A program tehát 15 órakor kezdődik Pataki András Jászai Mari díjas rendező érdemes művész köszöntőjével, ezt követően a Csokonai Vitéz Mihály díjas, 39 éves vasvári játékszíntársulat Hans Sachs tollából ad elő 2 komédiát. A 19 éves Üss a hasadra színpad a Rózsák a nyílt tengeren című abszurd drámát mutatja be. A délutáni program részeként a Vasvári Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékei is fellépnek. 17.30-tól kerekasztal beszélgetést rendeznek a Vasvári Színjátszás 40 évéről. Ezt követően a rendezvényen fellép a Csallóközi Őrsúly falu nívódíjas színjátszó csoportja is, amely egy abszurd színjátékot ad elő. A programra a belépés ingyenes, a rendezvényt tombola sorsolás is színesíti. Ma Gergye Rezsővel, a Vasvári Játékszín Egyesület tagjával, rendezővel vállalkozunk arra, hogy művészeti csoportjuk 39 éves történetének néhány fontos mérföldkövét felidézzük. A Színház Örök címmel Vasváron tulajdonképpen a város 40 éves újra városavatásának ünnepén, évében a színjátszást is ünnepli a város, ünneplik a civilek, ünneplik a színjátszók, és például a Csokonai Vitéz Mihály díjas Vasvári Játékszín Egyesület csoport 39 éves évfordulójára tekint vissza. Gergye Rezsővel beszéltünk meg egy olyan interjút, amiben megpróbálunk ez alatt a 4 évtizedes időszak alatt fontos mérföldköveket kiemelni a csoport életében. Kezdjünk is bele, miket tartasz mérföldköveknek?
1: Legelőször is azt, amit nem lehet elégszer elmondani, hogy hát nyilván a kezdet 1987. szeptemberében, ami jövőre lesz 40 éves, de igazából a kezdetnél is fontosabb az, hogy soha nincs a kezdetnek egy pontos időpontja, hanem annak a kezdetnek is voltak előzményei, bőven voltak előzményei, hiszen előtte Vasváron, mielőtt megalakult, akkor a színjátszó csoport a Komor Bandi bácsinak volt több csoportja, a középiskolás csoportja, de nagy csoportja is. Aztán még visszafelé az időben, az 50-es, 60-as, 70-es években nagy zenés darabok zajlottak, tehát erről soha nem szabad megfeledkezni, hogyha valamire visszatekintünk, valami kerek évfordulóra, hogy akkor azt tudjuk, hogy annak is mindig voltak előzményei. Tehát ezt nagyon fontosnak tartom lesugárzni, hogy minden kezdetet megelőz valami előtte lévő folyamat, és ezt az ősöknek ennyivel legalább tartozok, hogy ezt rögzítjük.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből. Első kézből.
1: Vasvár újra városavatásának 40 éves jubileumának ünnepi programjaihoz a színjátszók is csatlakoznak. Ma a Nagy Gáspár Művelődési Központban a Vasvári Játékszín múltjának 39, az Üsahasadra színpad történetének 19 éves múltjára tekintenek vissza programok, színházi előadások és kerekasztal beszélgetés segítségével. Gergye Rezsővel, a Vasvári Játékszín Egyesület tagjával, rendezővel vállalkozunk arra, hogy művészeti csoportjuk 39 éves történetének néhány fontos mérföldkövét felidézzük.
2: Azokból a kezdeményezésekből, azokból a folyamatokból alakultak meg, lettek alkotó, alapító tagok 87-ben, mert hát akik akkor alapító tagok lettek, jut eszembe Zsanett, Rumi Gabi, Ambrus Latika, Odor Anna, Fönberger Zoli, azok előtte valamilyen módon egy gyerekfiat csoportban, vagy valami más csoportban tevékenykedtek, tehát nem csak az égből hullottak oda, ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni. És hát aztán utána is a középiskolában is volt fiatal csoport hosszú éveken keresztül, amit a Gyorgyi vezetett, ott a rendszerváltozás környékén, nagyon izgalmas időszak volt ez. Aztán hát persze voltak fordulópontok, hullámvölgyek és magasba emelkedések, de ez az első, ami mégsem első, ez nagyon fontos leszögezni. Aztán, hogy fordulópontok nagyon nehéz ilyen találni, már minden évben egy kisebb szakaszban is vannak fordulópontok, de biztos, hogy ott a 90-es évek elején nagyon izgalmas időszak volt, amikor több formációja is működött a megalakult csoportnak. Ezt úgy értendő, hogy volt nyárra alkalmileg összeállt fiatal csoport, amely nem csak a vasváriakra, hanem a megyéből összeválogatott tagokból állt. Így készült el a Szentkuton a Sültér István darabja, a Júdás az ember, aztán a Sütő darab, a Kajné és Ábel, aztán a Székely János profán passiója, ezek ilyen nyári színházas alkalmak voltak. Nyáron elkészültek a darabok, és akkor ősszel még egy-két hónapon keresztül 15-20 előadást megéltek megyében és megyén kívül és Erdélyben. Aztán volt egy pajta színházi változat is hosszú ideig, amit a Nagy Gábor Sájberica vezetett éveken keresztül. Tehát több mutáció is voltak, de az állandó csoport természetesen az mindig megvolt nyugökkel, bajokkal együtt. Mit is mondhatnék még, hogy volt ebben egyleti székházavató, a mostani kormányhivatal. Ott is voltunk néhány éven keresztül. És amit talán mindennél fontosabb, ezt is leszögezni, hogy az első pillanattól kezdve, az annélkül, hogy ezt külön kértünk volna saját magunk zászlóira, független, civil, önálló szervezetként működtünk. Tehát semmiféle fenntartói háttér támogatás nem volt mögöttünk, hanem saját erőből kellett talpunkra állni. Aztán időnként vagy sikerült nagyobb támogatást szerezni, vagy nem, amikor lettek ezek a nyári színházi darabok. De a működésünk az mindig önállóan történt, aminek természetesen sok-sok negatív hátránya is van, de pozitív is, mert a mai napig gyakorlatilag azt tudjuk mondani, hogy szegényen, de szabadon tesszük azt, amit erre a széjátlásra szövetkezett emberek közössége alkot. Tehát valahogy ezeket tudnám, hogy hét mennyiben mondani.

0: 39 éves idén a Vasvári Játékszín Egyesület színjátszócsoport. A Vasváron működő közösség is egyike lesz annak, akik visszatekintenek múltjukra azon az eseményen, amelyet Vasvár újra városávatásának 40 éves évfordulója alkalmából szerveznek színházi tematikával ma 15 órától a Nagy Gáspár Művelődési Központban. Gerdje Rezsővel, a Vasvári Játékszín Egyesület tagjával, rendezővel vállalkozunk arra, hogy művészeti csoportjuk 39 éves történetének néhány fontos mérföldkövét felidézzük.
1: A színjátszó csoportnak fontos szerepe volt abban is, hogy generálódtak rendezvények, nagyobb események, a városban meghatározó események is, igaz?
2: Igen, és itt biztos, hogy ezt nagyon tudatosan össze kellene szedni. Talán a jövő évben, 40. évfordulóra lesz erre energia, meg erő, meg talán támogatás is, hogy ezt nagyon tudatosan föltérképeznénk. Tehát, és most kalandozok abban, hogy ami a színjátszáson kívül, amit generáltunk a csoporttal, de hát a színjátszást illetően egészen biztos, hogy a színjátszó fesztiválok nem lettek volna Vasváron évtereken keresztül, ami 87-től datálódik tulajdonképpen. Tehát biztos, hogy generáló erő volt ebben a színjátszó csoportban. Aztán a nemzetközi kapcsolatok, amik nem csak a színjátszás gerjesztették, hanem egyéb tevékenységeket is. Gondolok arra, hogy amikor Erdélyben vagy Délvidéken járt a csoport, akkor ott a ismerettséget kötött folklórcsoportokkal is, és jöttek folklórcsoportok a vasvári egyházi napokon a folklór találkozókra. Aztán a izgalmas dolog, hogy a nyilvánosságot mindig fontosnak tartottuk, és a Hazaszép sorozat az 1999-től gyakorlatilag kisebb-nagyobb megszakításokkal, de mai napig folytatódik évente 2-3 alkalommal, ahol ismert vagy kevésbé ismert személyeket hívunk össze, és 20-25 fő beszélget különböző helyszíneken. Vagy az is biztos, hogy nagyon generáló erő, hogy soha nem egy adott intézményhez ragaszkodtunk a próbát illetően sem, hanem ez is változott. Hát már említettem az imént az egyleti székházat, de hát Kismákán is nagyon sokat próbáltunk például az elmúlt időszakban, de vidéken is, illetve hát keressük a városban is az újabb és újabb helyszíneket. A tűzoltók ebben mindig partnerek, hogyha próbahelyiségre van szükség, hirtelen, akkor rugalmasan tudnak ebben segíteni. Amellett szerintem is, hogy a jelenlegi fő helyszínünk az a Bartók Béla utca, a

0: A Színház Örök című egésznapos rendezvényen színházi előadásokkal, kerekasztal beszélgetéssel és zenei programmal várják az érdeklődőket ma Vasvárra a Nagy Gáspár Művelődési Központba 15 órától. Az eseményen két vasvári színjátszó csoport is visszatekint egy kerekasztal beszélgetés során múltjára. A Vasvári Játékszín színjátszó csoport idén 39 éves. Gergye Rezsővel, a művészeti csoport tagjával, rendezővel vállalkozunk arra, hogy művészeti csoportjuk 39 éves történetének néhány fontos mérföldkövét felidézzük.
1: Aztán még, ami generáló erőt tudnék mondani a színjátszást illetően, hogy néhány kiállításban is közre működött a csoport, vagy ismerettsége révén. Mostan Kovács Géza jut eszembe, egy erdélyi szobrászművész, talán 20-25 éve jött Vasvár, amit egy erdélyi turné alkalmával ismert meg a csoport, és úgy alakult a dolog, hogy ő meg szívesen hoztál a műveit Vasvárra. Tehát az szinte természetes módon, de mindig úgy adódott, hogy annélkül, hogy erre különösebben készültünk volna, hogy mindig a színjátszáson kívüli világ is szervesen valahogy belénk ivódott, és oda-vissza alapon működött ez a dolog, hogyha megkerestek bennünk, mi kerestünk meg másokat, akkor ez működött, és az élet gyakorlatilag bármely területén szívesen működtünk közre, vagy akár sportot illetően például, tehát, hogy egy szilveszteri futást szerveztünk, amikor abban is partnerek voltunk, vagy a költő hazatér, hogy el ne felejtsen, Nagy Gáspáros rendezvény. Az első évtől kezdve partneri együttműködésként voltunk évtizedeken keresztül a szervezőkkel. Tehát ezek a dolgok továbbra is élnek, vagy vidéken a hazaszép rendezvényeink kiborzultak, és vidéki helyszíneken kerestünk ezekre fórumot, és partnerek voltak ebben, Bír volt a Varka, Dattilaj. Úgyhogy hirtelen nyilván mostan. De az biztos, hogy ez az alkalom, ez a mostani 40 éves városhoz kapcsolódó rendezvény is erősíti bennünk azt, amire céloztál is, hogy tudatosabban érdemes feltérképezni, és akár egy kis kiadványban, vagy modern technikai eszközön megjeleníteni azokat a folyamatokat, történéseket, amik az elmúlt 40 évben történtek. Ennek vannak előzményei, már vannak úgy 10 évenként általában egy kis kiadvány kisebb-nagyobb megjelenik. Talán most ideje lenne már, hogy egy komolyabb összefüggő tartalmában, formájában is megjelenjen. Hát ehhez nyilván támogatásra és sok-sok erőre, gondolkodásra, együtt dolgozásra van szükség, de ez mostan jó inspiráló alkalom is, ez a Színház Örök című Ágotájék rendezvénye.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kis térségi hírek első kézből. Első kézből.
1: 39 éves idén a Vasvári Játékszín Egyesület színjátszó csoport. A Vasváron működő közösség is egyike lesz annak, akik visszatekintenek múltjukra azon az eseményen, amelyet Vasvár újra városávatásának 40 éves évfordulója alkalmából szerveznek színházi tematikával ma 15 órától a Nagy Gáspár Művelődési Központban. Gergye Rezsővel, a Vasvári Játékszín Egyesület tagjával, rendezővel vállalkozunk arra, hogy művészeti csoportjuk 39 éves történetének néhány fontos mérföldkövét felidézzük.
2: Igen, még egy fontos, olyan gazdag történések voltak ebben a 40 évben, hogy tényleg csak szinte a mentét tudtuk érinteni, vagy mindegyikre csak utalással, és hatalmas tartalom van mindegyik mögött, ha alábontanánk, de például arról se feledkezzünk meg, hogy Vidnyánszky Attiláéknak a Beregszászi Színháza szerves kapcsolatot ápolt veletek, ne felejtsük el, hogy a Nemzeti Színház igazgatójáról, meg színészeiről beszélünk mára. Ez is egy szerintem fontos mérföldkő volt a Vasvár, meg a vasvári színjátszás esetében.
3: Hát hogy ne, és lám-lám látod, hogy mit hagytam ki, te pedig akkor, amikor ezt mondtad, akkor beugrott elsőre ez a dolog, és akkor már össze is hall az agyamban, épp a minap beszélgettünk erről, hogy a minap láttunk egy ifjú Vidnyánszky Attila általi premiért Pesten a Végszínházban, és ott kezdtünk el gondolkodni családdal együtt, hogy hány éves is az Attila, a kis Attila, akit 3-4 éves korában láttunk először a Zöld Fában ebédnél, és akkor kiderült, hogy ez 97-ben vagy 96-ban volt, ez még nem biztos, amikor először itt voltak Oscar Wilde a Boldog Herceg című mesejátékával, és ezt irányom emlegette, hogy ő egy bombont vitt a kátyának, egy kis fecskének, amikor az Eszter volt, nem tudom, 5 éves, már 2 évvel idősebb a kis Vidnyánszkynál. Tehát persze, hát hogyne, hát ez egy óriási dolog volt, és itten ez a dolog úgy jött össze, hogy előtte éven 96-ban a Csokonai Karnyonéjával voltunk Kárpátalján turnén, 12 előadásból álló turnén Kárpátalján, amikor még nagyon kevesen jártak Kárpátaljára, és hát ott annak az eredményeként jött ez a kapcsolat létre, hogy következő évben a Beregszászi nagyon fiatal színház, talán 2-3 éve alakult akkor, és megjelentek Vasváron, és azt követően hát hosszú évekig visszajártak, és nem csak a nagy színház, amely aztán egyre híresebb lett, és egyre elfogadottabb Magyarországon, hanem a gyerekcsoport is, amivel aztán rengeteg kapcsolat szövődött vasvári lakosokkal, amelyek jó része mai napig is él, és ilyen-olyan szálai vannak, és hálózat, és egy csomó dologról nem is tudunk, évtizedek múlva derül ki, hogy nem tudom én, hogy megint itt járt Vasváron egy beregszászi 25 évvel ezelőtt itt járt gyerek, aki meglátogatta az akkori házigazdáját. Hihetetlen mennyi szála van ennek a dolognak, és ennek hatására többször jelentek meg a beregszásziak, Béletben is volt a színház,

0: Színház Örök című egésznapos rendezvényen színházi előadásokkal, kerekasztal beszélgetéssel és zenei programmal várják az érdeklődőket ma Vasvárra a Nagy Gáspár Művelődési Központba 15 órától. Az eseményen két vasvári színjátszó csoport is visszatekint egy kerekasztal beszélgetés során múltjára. A Vasvári Játékszín színjátszó csoport idén 39 éves. Gergye Rezsővel, a művészeti csoport tagjával, rendezővel vállalkozunk arra, hogy művészeti csoportjuk 39 éves történetének néhány fontos mérföldkövét felidézzük.
1: Jut eszemben a színház béletét, valószínű, hogy a színjátszó csoport valamilyen módon a közvetett eredménye, és hát a Vasvára is többször voltunk a Nemzeti Színházban. Attila, az idősebb Attila volt Vasvára rendezvényen, fórumon, beszélgetésen, Szűcs Gézával, filmessel, filmbemutató volt, vagy éppen az a fiatal lány jut eszembe, aki a Sátán fattyába játszott, a Viki, Tarpai Vikiének volt előadása. Tehát ezért felé ágaznak ezek a dolgok, és hát hál' Isten ezek valamilyen módon ma is lapponganak a dolgokban. Hát például az elmúlt két vándorkomédiás színjátszó találkozón, azon mind a kettőn a Nemzeti Színháztól kaptunk videós üzeneteket, és idén arra is van ígéret, hogy valamiféle kis előadása lehet, hogy megjelennek ezen a harmadik fesztiválon. Hát úgyhogy ez nagyon-nagyon, hát rendkívül fontos ez a Beregszászi Nemzeti Színházas kapcsolat, igen.
0: És tényleg itt a szerteágazásról beszélünk, de ha már erről beszélünk, muszáj megemlíteni a színházi olimpiát is, ami szintén valahonnan ebből eredetett.
1: Hát hogy ne? Hát ez az óriási. Hát, igen, hát a színházi olimpia, hát, ugye ez igazából négy éve merült ez fel, ami akkor úgy szerveződött, hogy Nemzeti Színház, mint főszervező, ezt lehetővé tette gyakorlatilag az egész magyarországi kultúrában dolgozó szervezetek, intézmények, egyéni kezdeményezők részére, hogy kapcsolódjanak, ha megfelelő tartalmat tesznek le az asztalra, és kapcsolódjanak a színházi olimpiához. És hát ebben a Vasvári Játékszín itt a régióban élen járt, és ennek köszönhetően valami egészen fantasztikus, szinte mai napig ezt mi is visszamenőleg most kezdjük csodálni, hogy fantasztikus dolog volt ez, hogy főszervezőként a Feldömölki Soltissal összefogva partnerként három főhelyszínen Vasvárvép és Feldömölk, és innen kisugározva mintegy 70 előadás szerveződött a színházi olimpia kapcsán, és hát ez ennek köszönhető, ennek a évtizedeken áttartó kapcsolatnak is köszönhető. Úgyhogy ez az óriási élmény volt.

0: A Színház Örök című egésznapos rendezvényen színházi előadásokkal, kerekasztal beszélgetéssel és zenei programmal várják az érdeklődőket ma Vasvárra a Nagy Gáspár Művelődési Központba 15 órától. Az eseményen két vasvári színjátszó csoport is visszatekint egy kerekasztal beszélgetés során múltjára. A Vasvári Játékszín színjátszó csoport idén 39 éves. Gergye Rezsővel, a művészeti csoport tagjával, rendezővel vállalkozunk arra, hogy művészeti csoportjuk 39 éves történetének néhány fontos mérföldkövét felidézzük.
1: Jut eszemben a színház bérleti, és valószínű, hogy a színházi csoport valamilyen módon a közvetett eredménye. És hát a Vasvárral is többször voltunk a Nemzeti Színházban. Attila, az idősebb Attila volt Vasvárra rendezvényen, fórumon, beszélgetésen, Szőcs Gézával, filmessel, filmbemutató volt, vagy éppen az a fiatal lány jut eszembe, aki a Sátán fattyában játszott, a Viki, Tarpai Vikiének volt előadása. Tehát ezért felé ágaznak ezek a dolgok, és hát hál' Isten, ezek valamilyen módon ma is lappanganak a dolgokban. Hát például az elmúlt két vándorkomédiás színjátszó találkozón, azon mind a kettőn a Nemzeti Színháztól kaptunk videós üzeneteket, és idén arra is van ígéret, hogy valamiféle előadással lehet, hogy megjelennek ezen a harmadik fesztiválon. Hát úgyhogy ez nagyon-nagyon, hát rendkívül fontos ez a Beregszászi Nemzeti Színházas kapcsolat, igen.
0: És tényleg itt a szerteágazásról beszélünk, de ha már erről beszélünk, muszáj megemlíteni a Színházi Olimpiát is, ami szintén valahonnan ebből eredetett.
1: Hát hogy ne? Hát ez az óriási. Hát, igen, hát a Színházi Olimpia, hát, ugye ez igazából négy éve merült ez fel, ami akkor úgy szerveződött, hogy Nemzeti Színház, mint főszervező, ezt lehetővé tette gyakorlatilag az egész magyarországi kultúrában dolgozó szervezetek, intézmények, egyéni kezdeményezők részére, hogy kapcsolódjanak, ha megfelelő tartalmat tesznek le az asztalra, és kapcsolódjanak a Színházi Olimpiához. És hát ebben a Vasvári Játékszín itt a régióban élen járt, és ennek köszönhetően valami egészen fantasztikus, szinte mai napig ezt mi is visszamenőleg most kezdjük csodálni, hogy fantasztikus dolog volt ez, hogy főszervezőként a Feldömölki Soltissal összefogva partnerként három főhelyszínen Vasvárvép és Feldömölk, és innen kisugározva mintegy 70 előadást szerveződött a Színházi Olimpia kapcsán, és hát ez ennek köszönhető, ennek a évtizedeken áttartó kapcsolatnak is köszönhető. Úgyhogy ez óriási élmény volt, és hát mai napig is tulajdonképpen ez a hatása egyértelmű, mert ennélkül a Színházi Olimpia nélkül nem lett volna 2024-ben az első vándorkomédiások fesztivál, amit a Játékszín rendezett. Ugye 2024-ben kaptuk a csoporai díjat, és akkor erre volt egy kis tőke, és azt mondta a csoport, hogy akkor ezt felhasználjuk arra, hogy a Színházi Olimpia gondolatát folytatva egy helyszínre koncentrálva, de onni tájoló előadásokkal kisugározva szervezzük meg a komédiások találkozókat.

0: Még arról beszéljünk röviden, hogy a színjátszó csoportotok a véleményed szerint a városiasság témájában, ügyében, érdekében fontos szereplő a város életében, ha már így a 40 éves városjubilamot is ünnepeljük, ennek kapcsán kérdezem.
1: Hát erre azt tudom mondani, hogy fontos, de azt gondolom, hogy a térségben, megyében, régióban fontosabb. Tehát városban nem a súlyának megfelelően van jelen. Hát, hogy ez, ennek mi az oka, ez biztos, hogy hosszú történet, de talán, hogy megfelelő helyen legyen, ahhoz ez a színház örök rendezvény is, azt gondolom, hogy jó tud hozzájárulni.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből.
1: Ennyi volt műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Ez volt a Délvasi barangoló. Ez volt a Délvasi barangoló. Jövő szombaton is várjuk a kistérségek legfrissebb információival. Itt a Körmend FM-en. Itt a Körmend FM-en.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Iskola pszichológus is segíti a gyerekeket az Olcsaiban. Olajfalicittel támogatnák a körmendi birkózókat. Visszatérnek a családi vasárnapok az MMIK-ba. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Várja már a jelentkezőket Körmend a 2027. évi Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázatra. A lehetőség a felsőoktatásban tanuló hallgatók, valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatását szolgálja. A pályázat részletes feltételei már megjelentek, árulta el rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: Ez egy nagyon régi pályázati rendszer, minden évben csatlakozni kell hozzá, természetesen egyhangulag csatlakozott a Körmend város képviselőtestületéhez. Nekünk is forrás biztosítani kell rá, illetve a kormány kiegészíti ezt, és általában egy olyan 20-30 körmendi felsőoktatásba tanuló diák szociális alapon ezt igénybe veheti. Úgy gondolom, hogy erre szükség van, hogy a Körmend városa támogassa a felsőoktatásban tanulókat.
1: Iskola pszichológus is segíti ettől a tanévtől az olcsai és a somogyi iskolák közösségét. A szakember mindkét intézményben tart fogadóórát. Munkájában fontos szerepet kap a megelőzés, az önismeret, a társas készségek és a konfliktus kezelés fejlesztése, de egyéni és csoportos beszélgetésekkel is támogatja a diákokat. Tudtuk meg Fazekasné Mitli Piroska intézményvezetőtől.
3: Elsősorban a nevelők munkáját segíti az iskolapszichológus, de természetesen szülők, gyermekek is fordulhatnak hozzá. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az iskolapszichológus munkakörét két nagy csoport alkotja. Az egyik a tanácsadás része, és ebben a tanácsadásban szerepet kaphatnak a gyermekek, a szülők és a pedagógusok. A másik része pedig egy úgynevezett preventív tevékenység. Hogyha gyermeknek valamiféle problémája van, akár a társával, akár az osztályközösségben, akár a családon belül, akkor bekopoghat és elmondhatja, mi az, ami foglalkoztatja, és erre reflektál az iskolapszichológus.
1: Költségvetési csalás gyanúja miatt tett feljelentést Marton Zsolt volt szombathelyi alpolgármester több helyi szervezet ügyében. Marton közérdekű adatigénylésekre hivatkozva azt állítja, hogy a beszámolókban olyan rendezvények is szerepeltek, amelyek időpontja, szervezője vagy elnevezése nem egyezett a tényleges eseményekkel. Állítása szerint előfordult az is, hogy két egyesület ugyanazt a rendezvényt számolta el, illetve az egyik szervezet 25 millió forintos állami támogatásából több mint 24 milliót egy másik cégnek utalt át. Marton ismeretlen tettes ellen tett feljelentést, tudta meg a nyugat.hu. A könyvtárak jövője kerül fókuszba hétfőn Vasváron. A megyei könyvtári nap az országos programsorozat vasi nyitánya. Az Optimistán a jövő felé című szakmai találkozón több generáció könyvtárosai beszélnek tapasztalataikról, az átalakuló olvasói szokásokról és a szakma előtt álló kihívásokról. A nyitó előadás már címében is rendhagyó. Felejts el mindent, amit eddig a könyvtárról gondoltál. Kovácsné Koreny Ágnes, a fővárosi Szabó Ervin könyvtár főigazgatója mutat be új trendeket és jó gyakorlatokat. A szakmai program után a résztvevők Vasvár kulturális értékeivel is megismerkedhetnek, áll az esemény közleményében. Olajfalicittel gyűjtenek kis buszra a Körmendi Birkózó Sportegyesületnek. A Fábián kertészet által felajánlott növényre 50 ezer forintról indult a licit, a befolyt összeget pedig teljes egészében a jármű megvásárlására fordítják. A kisbusszal a körmendi utánpótlás birkózók közös és biztonságos utazását szeretnék megoldani a versenyekre. Az olajfára az Egyesület közösségi oldalán az eredeti bejegyzés alatt lehet ajánlatot tenni. Újra indulnak a korábban népszerű családi vasárnapok a szombathelyi MMIK-ban. Az októberi alkalmakon három előadással várják a szülőket és mindazokat, akiket foglalkoztatnak a családi élet mai kihívásai. Szó lesz a családon belüli kapcsolódásról, a függőségek hatásairól és arról is, hogyan őrizhetjük meg önmagunkat a mindennapi nehézségek között. Az október 4-én induló programsorozat közös gondolkodásra és őszinte párbeszédre hívja a résztvevőket. Az előadások ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek, adta hírül az intézmény.
0: Időjárás jelentés.
1: A hétvégén is marad a vénasszonyok nyara. pátyol felhők szűrhetik a napsütést, de csapadék nem érkezik. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől.
4: Ahogy látom a modellekben, ma is ilyen 8-a után, tehát még egy hétig nem sok minden látni. Ez az anticiklon mozgatja csak néha középpontját körülöttünk, de nagy kontraszt, a hüvös, eléggé hüvös. Ilyen 4-5 fokos minimumok voltak jellemzően, talajon meg 1-2-3, tehát kifejezetten hűvösek. Átlagosan is egyébként így októberben 4-5 fok a minimum átlag, de még szeptemberben is ugye 25 fok volt a maximumok közepe. Nem lett rekord, 2 éve 25-8 volt, de azért az magas, ugye ez marad.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban, nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. Hey,

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
2: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divien konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
1: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
3: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
6: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
7: Nem azt mondjuk, Maxi, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
8: A UR Discount aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses betétvásár a UR Discountban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Discount Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Hétfőn indul az országos könyvtári napok. Épül a Szombathely felé vezető új vasúti kapcsolat. Összegyűjtötte a Kamara a vasi középiskolák nyílt napjait. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Jövő héten országszerte programokkal várják az érdeklődőket az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat keretében. A programhoz a Faludi Ferenc könyvtár is csatlakozik. Hétfőn egy könyvbemutatóval indítják a tematikus hetet, tájékoztatott Kovácsné Szabó Éva könyvtárvezető.
9: A Faludi Ferenc könyvtár ebben az évben is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz október 5-e és 11-e között, amely idén az Optimizmus szlogent kapta. Október 5-én hétfőn könyvtárunk a Csaba József Honismereti Egyesülettel közös szervezésben mutatja be a Tenyérbe fogott nap Tuboly Vince emlékkötetet, mely születésének 70. évfordulójára jelent meg. A könyvet bemutatja Keszthelyiné Schragner Márta szerkesztő és Kóta Marianna. A kötet a helyszínen megvásárolható.
5: Megkezdődött a Zala-Szentiváni delta vágány építése, amely a Vasvár és Szombathely felé közlekedő vonatok útját is egyszerűbbé teheti. Az új, 1,5 kilométeres összekötő vágánnyal megszűnik a jelenlegi Zala-Szentiváni menetirányváltás, így rövidülhet a menetidő Zalaegerszeg és Vas megye között. A több mint 12 milliárd forintos beruházáshoz egy új Szent Iván völgy nevű vasúti megállóhely kialakítása is kapcsolódik, közölte a közlekedési tárca. Tárkányi Zsolt államtitkár a projektindítón úgy fogalmazott, a fejlesztés egyszerre szolgál helyi, regionális és nemzetközi személy- és árufuvarozási célokat. Az új delta vágányon a tervek szerint 2028 elején indulhat meg a forgalom. Egy helyen érhetők el a vasi középiskolák nyílt napjainak időpontjai. A megyei kereskedelmi és iparkamara azért készítette el az összesítést, hogy megkönnyítse a pályaválasztás előtt álló diákok és családjaik dolgát. A nyílt napokon az érdeklődők személyesen is megismerhetik az iskolákat, a képzéseket és a továbbtanulási lehetőségeket. A listából kiderül, hogy a Körmendi Rázsó Technikum november 4-én, míg a Kölcsei Gimnázium november 11-én fogadja a látogatókat. A Szent Gotthárd Általános Iskola és Gimnázium október 21-én nyitja ki kapuit. Az oktatási intézmények nagy része az ősz folyamán több alkalommal is bemutatkozik az érdeklődőknek. Jótékonysági filmvetítéssel segítették a nyári tragikus balesetben árván maradt három szentgotthárdi kislányt. A Csákányi László Filmszínház és a Nagyboldogasszony Prébánia közös kezdeményezéséhez sokan csatlakoztak a városban. A vetítést követően Déri Péter atyával együtt több mint 1 millió forint támogatást adtak át a családnak. A három gyermek június végén veszítette el szüleit egy súlyos közlekedési balesetben. Azóta több jótékonysági kezdeményezés is indult a megsegítésükre, korábban egy dedikált szoboszlai mezt is árverésre bocsátottak értük, írja a Vaol. Táncdal fesztivállal köszöntik a város időseit holnap Körmenden. A rendezvényt 16 órától tartják a Batthyány Örökségközpont színház termében. Az ünnepségen köszöntőt mond dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere. A programban operett és musical részletek szerepelnek. A műsort az Operett Voice társulat előadásában hallhatja a közönség. Játékos foglalkozáson ismerkedhettek az erdők világával a körmendi Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola diákjai. A Szombathelyi Erdészeti ZRT szakembere az Erdők Hete országos programsorozathoz kapcsolódva vitte el az erdőpedagógiai programot az iskolákba. A gyerekek az erdők élővilágáról, védelméről és az erdei túrázás szabályairól is tanulhattak. Az Erdők Hetét idén már harmadik alkalommal rendezik meg országszerte. A jubileumi programsorozat október 14-éig tart.
0: Időjárás jelentés.
5: A hétvégén is marad a vénasszonyok nyara. Fátyolfelhők szűrhetik a napsütést, de csapadék nem érkezik. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
10: Ahogy látom a modellekben, ma is ilyen 8-a után, tehát még egy hétig nem sok mindent látni. Ez az anticiklon mozgatja csak néha középpontját körülöttünk, de nagy kontraszt, a hüvös, eléggé hüvös. Ilyen 4-5 fokos minimumok voltak jellemzően, talajon meg 1-2-3, tehát kifejezetten hűvösek. Átlagosan is egyébként így októberben 4-5 fok a minimum átlag, de még szeptemberben is ugye 25 fok volt a maximumok közepe. Nem lett rekord, 2 éve 25-8 volt, de azért az magas. Ez marad.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd. Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat. Gango Tours. Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Oly, te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítő kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
5: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes digitális zenei felületen.

0: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák!
2: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
3: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám következik.
2: Beléptünk az űzbe, és lassan a tél is közeledik. Vajon hogyan változik ilyenkor a Muse Fun & Wellness Park élete? Ezt kérdezem Dercsényi Orsi programigazgatótól.
3: A hűvösebb napokon még jó lesőbb a meleg víz, a szauna és egy kis kényeztetés. Emellett közös élményekre is készülünk. Gasztronómiai programokkal, családi délutánokkal és zenés estékkel. Ezekre a körmendi és környékbeli vendégeinket is szeretettel várjuk, akár egyetlen délutánra, vagy estére.
2: Az őszi programszezon pedig most hétvégén szombaton el is indítjátok. Mivel készültek?
3: Az Oktoberfesttel. Délután 2-től a Lunch Barban bajor perec, fűszeres sajtkrém és müncheni sörök hozzák el a bajor hangulatot. Lesz sörpong, este 7:30-től pedig DJ Matteo gondoskodik a buliról. Érdemes egy délutáni fürdőzéssel vagy egy vacsorával összekötni a programot és baráti társasággal eljönni hozzánk.
2: A gyerekeknek is tartogattak élményeket?
3: Természetesen. Október 31-én folytatódik a Muse Mini Cukrász Klub, ezúttal a Halloween jegyében. Izgalmas, ötletes torták készülnek, majd a kis cukrászok szabadjára engedhetik a fantáziájukat. Ehhez előzetes regisztráció szükséges. Aznap már kora délutántól várjuk a családokat. Lesz tőkfaragás, jelmezes felvonulás és jelmezverseny értékes nyereményekkel. Úgyhogy érdemes már most gondolkodni a jelmezeken.
2: És ha a felnőttek is szívesen maradnának estére?
3: Nekik is készülünk. A boszorkánykonyha különleges helyszínen, különleges gasztronómiai élményt kínál, majd zenés-táncos halloweeni program és esti partik következik DJ-vel, szaxofonnal és kongával. A programok külön is látogathatók, így mindenki kiválaszthatja azt, amihez csatlakozni szeretne. A részvétel előzetes regisztrációt kíván.
2: Közös kóstolókat szerveztek az Agárdival, itt mire számíthatnak majd a vendégek?
3: Ősztől egészen decemberig 3 különböző párlatkóstolóval készülünk. Az első alkalommal a rumokat párosítjuk az étcsokoládéval, később a gin, a pálinka és a whisky is szerepet kap majd. Jó alkalom ez arra, hogy új ízeket fedezzünk fel, kellemes társaságban. A kóstolókra szintén előzetesen lehet majd regisztrálni.
2: Ne feledkezzünk meg a heti kampányokról sem. Mi várható a következő héten?
3: Minden teljes áru fürdőbelépő mellé ajándékba adunk egy 20%-os spa kupont, így a fürdőzés mellé egy kis extra kényeztetés is társulhat. Érdemes rendszeresen figyelni az ajánlatainkat, mert hétről hétre készülünk valamilyen kedvezménnyel.
2: Hol találhatunk további részleteket?
3: További információkért és a regisztrációért a sales@museresort.com címre írhatnak, a részletes programokat és a heti ajánlatokat pedig a Muse Fun & Wellness Park Facebook oldalán találjátok. Szeretettel várunk mindenkit!
2: Mi is jó szórakozást kívánunk a programokhoz Dercsényi Orsinak, a Muse Fun & Wellness programigazgatójának, pedig köszönjük az infókat.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.8 Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Iskolapszichológus is segíti a gyerekeket az olcsaiban. Olajfalicittel támogatnák a körmendi birkózókat. Visszatérnek a családi vasárnapok az MMIK-ba. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Várja már a jelentkezőket Körmend a 2027. évi Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázatra. A lehetőség a felsőoktatásban tanuló hallgatók, valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatását szolgálja. A pályázat részletes feltételei már megjelentek, árulta el rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
5: Ez egy nagyon régi pályázati rendszer, minden évben csatlakozni kell hozzá, természetesen egyhangulag csatlakozott a Körmend város képviselőtestülete ehhez. Nekünk is forrás biztosítani kell rá, illetve a kormány kiegészíti ezt, és általában egy olyan 20-30 körmendi felsőoktatásba tanuló diák szociális alapon ezt igénybe veheti. Úgy gondolom, hogy erre szükség van, hogy a Körmend városa támogassa a felsőoktatásban tanulókat.
4: Iskolapszichológus is segíti ettől a tanévtől az olcsai és a somogyi iskolák közösségét. A szakember mindkét intézményben tart fogadóórát. Munkájában fontos szerepet kap a megelőzés, az önismeret, a társas készségek és a konfliktus kezelés fejlesztése, de egyéni és csoportos beszélgetésekkel is támogatja a diákokat. Tudtuk meg Fazekasné Mitli Piroska intézményvezetőtől.
6: Elsősorban a nevelők munkáját segíti az iskolapszichológus, de természetesen szülők, gyermekek is fordulhatnak hozzá. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az iskolapszichológus munkakörét két nagy csoport alkotja. Az egyik a tanácsadás része, és ebben a tanácsadásban szerepet kaphatnak a gyermekek, a szülők és a pedagógusok. A másik része pedig egy úgynevezett preventív tevékenység. Hogyha gyermeknek valamiféle problémája van, akár a társával, akár az osztályközösségben, akár a családon belül, akkor bekopoghat és elmondhatja, mi az, ami foglalkoztatja, és erre reflektál az iskolapszichológus.
4: Költségvetési csalás gyanúja miatt tett feljelentést Marton Zsolt volt szombathelyi alpolgármester több helyi szervezet ügyében. Marton közérdekű adatigénylésekre hivatkozva azt állítja, hogy a beszámolókban olyan rendezvények is szerepeltek, amelyek időpontja, szervezője vagy elnevezése nem egyezett a tényleges eseményekkel. Állítása szerint előfordult az is, hogy két egyesület ugyanazt a rendezvényt számolta el, illetve az egyik szervezet 25 millió forintos állami támogatásából több mint 24 milliót egy másik cégnek utalt át. Marton ismeretlen tettes ellen tett feljelentést, tudta meg a nyugat.hu. A könyvtárak jövője kerül fókuszba hétfőn Vasváron. A megyei könyvtári nap az országos programsorozat vasi nyitánya. Az Optimistán a jövő felé című szakmai találkozón több generáció könyvtárosai beszélnek tapasztalataikról, az átalakuló olvasói szokásokról és a szakma előtt álló kihívásokról. A nyitó előadás már címében is rendhagyó. Felejts el mindent, amit eddig a könyvtárról gondoltál. Kovácsné Koreny Ágnes, a fővárosi Szabó Ervin könyvtár főigazgatója mutat be új trendeket és jó gyakorlatokat. A szakmai program után a résztvevők Vasvár kulturális értékeivel is megismerkedhetnek, áll az esemény közleményében. Olajfa Licittel gyűjtenek kis buszra a Körmendi Birkózó Sportegyesületnek. A Fábián kertészet által felajánlott növényre 50 ezer forintról indult a licit, a befolyt összeget pedig teljes egészében a jármű megvásárlására fordítják. A kisbusszal a körmendi utánpótlás birkózók közös és biztonságos utazását szeretnék megoldani a versenyekre. Az olajfára az Egyesület közösségi oldalán az eredeti bejegyzés alatt lehet ajánlatot tenni. Újra indulnak a korábban népszerű családi vasárnapok a szombathelyi MMIK-ban. Az októberi alkalmakon három előadással várják a szülőket és mindazokat, akiket foglalkoztatnak a családi élet mai kihívásai. Szó lesz a családon belüli kapcsolódásról, a függőségek hatásairól és arról is, hogyan őrizhetjük meg önmagunkat a mindennapi nehézségek között. Az október 4-én induló programsorozat közös gondolkodásra és őszinte párbeszédre hívja a résztvevőket. Az előadások ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek, adta hírül az intézmény.
0: Időjárás jelentés.
4: A hétvégén is marad a vénasszonyok nyara. Fátyol felhők szűrhetik a napsütést, de csapadék nem érkezik. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
7: Ahogy látom a modellekben, ma is ilyen 8-a után, tehát még egy hétig nem sok mindent látni. Ez az anticiklon mozgatja csak néha középpontját körülöttünk, de nagy kontraszt, a hüvös, eléggé hüvös. Ilyen 4-5 fokos minimumok voltak jellemzően, talajon meg 1-2 három, tehát kifejezetten hűvösek. Átlagosan is egyébként így októberben 4-5 fok a minimum átlag, de még szeptemberben is ugye 25 fok volt a maximumok közepe. Nem lett rekord, két éve 25-8 volt, de azért az magas. Ugye ez marad.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden vita

0: Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: A felnapom szomorúság. Aggódom, hogy hogyan élek. Olyan leszek, mint ők, ha elpeccel majd a keserűségem.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: 8-as gumiszervíz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszervíznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszervíz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszervíz.
2: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divian konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
3: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
4: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák!
5: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
6: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száras cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
7: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
8: Megszakadt gondolatok, monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédek közt, te is én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az ajtó végleg bezár. Új bazárban névtelen, pihen majd meg veled a fáradt, fémpolom, vándormadár. Mi más is lehetne? Ha biztosra menne, helyette csak talánokat talál. Készen a szerepre, kettő lett az egybe, egyszerre kisdiák és tanár. Parányi, kirakati vagány lett, elmosatlan fantáziám. Sokalom, hogy sok emberből sokaknak kevés öröm az általány. Szomorú boldogság simogat, félelem riogat, bánom a tegnapokat. Kutyából szalonnal létem épp, de ha csendben marad, akkor is ugat. Könnyeim takarom, nekem a nyugalom, neked a hatalom érdekes. Maszkomat ledobom, ruhátlan utakon.

Akadok, akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ feledet, persze sok más, ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerek had, kicsúfol és kiröhög. Pedig veletek játszani, hisz ez vagyok én is kölyök. És mivé válik személytelen személyem, hogyha a városba megy. Körülöttem halott vélt történetekből, ők határoznak meg. Van, hogy megszeretgetnek, majd eldobnak, mert miért vagyok másé. Hogy igazi maradjak, legyek csak.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hétfőn indul az országos könyvtári napok. Épül a Szombathely felé vezető új vasúti kapcsolat. Összegyűjtötte a kamara a vasi középiskolák nyílt napjait. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Jövő héten országszerte programokkal várják az érdeklődőket az országos könyvtári napok rendezvénysorozat keretében. A programhoz a Faludi Ferenc könyvtár is csatlakozik. Hétfőn egy könyvbemutatóval indítják a tematikus hetet, tájékoztatott Kovácsné Szabó Éva könyvtárvezető.
2: A Faludi Ferenc könyvtár ebben az évben is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz október 5-e és 11-e között, amely idén az Optimizmus szlogent kapta. Október 5-én hétfőn könyvtárunk a Csaba József Honismereti Egyesülettel közös szervezésben mutatja be a Tenyérbe fogott nap Tuboly Vince emlékkötetet, mely születésének 70. évfordulójára jelent meg. A könyvet bemutatja Keszthelyiné Sragner Márta szerkesztő és Kóta Marianna. A kötet a helyszínen megvásárolható.
1: Megkezdődött a Zala-Szentiváni delta vágány építése, amely a Vasvár és Szombathely felé közlekedő vonatok útját is egyszerűbbé teheti. Az új, 1,5 kilométeres összekötő vágánnyal megszűnik a jelenlegi Zala-Szentiváni menetirányváltás, így rövidülhet a menetidő Zalaegerszeg és Vas megye között. A több mint 12 milliárd forintos beruházáshoz egy új Szent Iván völgy nevű vasúti megállóhely kialakítása is kapcsolódik, közölte a közlekedési tárca. Tárkányi Zsolt államtitkár a projektindítón úgy fogalmazott, a fejlesztés egyszerre szolgál helyi, regionális és nemzetközi személy- és árufuvarozási célokat. Az új delta vágányon a tervek szerint 2028 elején indulhat meg a forgalom. Egy helyen érhetők el a vasi középiskolák nyílt napjainak időpontjai. A megyei kereskedelmi és iparkamara azért készítette el az összesítést, hogy megkönnyítse a pályaválasztás előtt álló diákok és családjaik dolgát. A nyílt napokon az érdeklődők személyesen is megismerhetik az iskolákat, a képzéseket és a továbbtanulási lehetőségeket. A listából kiderül, hogy a Körmendi Rázsó Technikum november 4-én, míg a Kölcsei Gimnázium november 11-én fogadja a látogatókat. A Szent Gotthárd Általános Iskola és Gimnázium október 21-én nyitja ki kapuit. Az oktatási intézmények nagy része az ősz folyamán több alkalommal is bemutatkozik az érdeklődőknek. Jótékonysági filmvetítéssel segítették a nyári tragikus balesetben árván maradt 3 Szent Gotthárdi kislányt. A Csákányi László Filmszínház és a Nagyboldogasszony plébánia közös kezdeményezéséhez sokan csatlakoztak a városban. A vetítést követően Déri Péter atyával együtt több mint 1 millió forint támogatást adtak át a családnak. A 3 gyermek június végén veszítette el szüleit egy súlyos közlekedési balesetben. Azóta több jótékonysági kezdeményezés is indult a megsegítésükre, korábban egy dedikált szoboszlai mezt is árverésre bocsátottak értük, írja a Vaol. Táncdal fesztivállal köszöntik a város időseit holnap Körmenden. A rendezvényt 16 órától tartják a Batthyány Örökség Központ színház termében. Az ünnepségen köszöntőt mond dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere. A programban operett és musical részletek szerepelnek. A műsort az Operett Voice társulat előadásában hallhatja a közönség. Játékos foglalkozáson ismerkedhettek az erdők világával a körmendi Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola diákjai. A Szombathelyi Erdészeti ZRT szakembere az Erdők Hete országos programsorozathoz kapcsolódva vitte el az erdőpedagógiai programot az iskolákba. A gyerekek az erdők élővilágáról, védelméről és az erdei túrázás szabályairól is tanulhattak. Az Erdők Hetét idén már 3. alkalommal rendezik meg országszerte. A jubileumi programsorozat október 14-éig tart.
0: Időjárás jelentés.
1: A hétvégén is marad a vénasszonyok nyara. fátyolfelhők szűrhetik a napsütést, de csapadék nem érkezik. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől.
3: Ahogy látom a modellekben, ma is ilyen 8-a után, tehát még egy hétig nem sok mindent látni. Ez az anticiklon mozgatja csak néha középpontját körülöttünk, de nagy kontraszt, a hüvös, eléggé hüvös. Ilyen 4-5 fokos minimumok voltak jellemzően, talajon meg 1-2-3, tehát kifejezetten hűvösek. Átlagosan is egyébként így októberben 4-5 fok a minimum átlag, de még szeptemberben is ugye 25 fok volt a maximumok közepe. Nem lett rekord, 2 éve 25-8 volt, de azért az magas, de ez marad.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd. Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat. Gango Tours. Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Amúgy, te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
5: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális zenei felületen.

0: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák!
2: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
3: Reklámot hallottak.
4: És most
3: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám következik.
2: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
3: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divian konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
2: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
4: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
7: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
8: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
4: A UR Discount aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses betétvásár a UR Discountban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Discount Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
9: Iskolapszichológus is segíti a gyerekeket az olcsaiban. Olajfalicittel támogatnák a körmendi birkózókat. Visszatérnek a családi vasárnapok az MMIK-ba. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Várja már a jelentkezőket Körmend a 2027. évi Bursa Hungarika felsőoktatási ösztöndíj pályázatra. A lehetőség a felsőoktatásban tanuló hallgatók, valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatását szolgálja. A pályázat részletes feltételei már megjelentek, árulta el rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
10: Ez egy nagyon régi pályázati rendszer, minden évben csatlakozni kell hozzá, természetesen egyhangulag csatlakozott a Körmend város képviselőtestülete ehhez. Nekünk is forrás biztosítani kell rá, illetve a kormány kiegészíti ezt, és általában egy olyan 20-30 körmendi felsőoktatásba tanuló diák szociális alapon ezt igénybe veheti. Úgy gondolom, hogy erre szükség van, hogy a Körmend városa támogassa a felsőoktatásban tanulókat.
9: Iskolapszichológus is segíti ettől a tanévtől az olcsai és a somogyi iskolák közösségét. A szakember mindkét intézményben tart fogadóórát. Munkájában fontos szerepet kap a megelőzés, az önismeret, a társas készségek és a konfliktus kezelés fejlesztése, de egyéni és csoportos beszélgetésekkel is támogatja a diákokat. Tudtuk meg Fazekasné Mitli Piroska intézményvezetőtől.
11: Elsősorban a nevelők munkáját segíti az iskolapszichológus, de természetesen szülők, gyermekek is fordulhatnak hozzá. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az iskolapszichológus munkakörét két nagy csoport alkotja. Az egyik a tanácsadás része, és ebben a tanácsadásban szerepet kaphatnak a gyermekek, a szülők és a pedagógusok. A másik része pedig egy úgynevezett preventív tevékenység. hogyha gyermeknek valamiféle problémája van, akár a társával, akár az osztályközösségben, akár a családon belül, akkor bekopoghat és elmondhatja, mi az, ami foglalkoztatja, és erre reflektál az iskola pszichológus.
9: Költségvetési csalás gyanúja miatt tett feljelentést Marton Zsolt volt szombathelyi alpolgármester több helyi szervezet ügyében. Marton közérdekű adatigénylésekre hivatkozva azt állítja, hogy a beszámolókban olyan rendezvények is szerepeltek, amelyek időpontja, szervezője vagy elnevezése nem egyezett a tényleges eseményekkel. Állítása szerint előfordult az is, hogy két egyesület ugyanazt a rendezvényt számolta el, illetve az egyik szervezet 25 millió forintos állami támogatásából több mint 24 milliót egy másik cégnek utalt át. Marton ismeretlen tettes ellen tett feljelentést, tudta meg a nyugat.hu. A könyvtárak jövője kerül fókuszba hétfőn Vasváron. A megyei könyvtári nap az országos programsorozat vasi nyitánya. Az Optimistán a jövő felé című szakmai találkozón több generáció könyvtárosai beszélnek tapasztalataikról, az átalakuló olvasói szokásokról és a szakma előtt álló kihívásokról. A nyitó előadás már címében is rendhagyó. Felejts el mindent, amit eddig a könyvtárról gondoltál. Kovácsné Koreny Ágnes, a fővárosi Szabó Ervin könyvtár főigazgatója mutat be új trendeket és jó gyakorlatokat. A szakmai program után a résztvevők Vasvár kulturális értékeivel is megismerkedhetnek, áll az esemény közleményében. Olajfa Licittel gyűjtenek kis buszra a Körmendi Birkózó Sportegyesületnek. A Fábián kertészet által felajánlott növényre 50 ezer forintról indult a licit, a befolyt összeget pedig teljes egészében a jármű megvásárlására fordítják. A kisbusszal a körmendi utánpótlás birkózók közös és biztonságos utazását szeretnék megoldani a versenyekre. Az olajfára az Egyesület közösségi oldalán az eredeti bejegyzés alatt lehet ajánlatot tenni. Újra indulnak a korábban népszerű családi vasárnapok a szombathelyi MMIK-ban. Az októberi alkalmakon három előadással várják a szülőket és mindazokat, akiket foglalkoztatnak a családi élet mai kihívásai. Szó lesz a családon belüli kapcsolódásról, a függőségek hatásairól és arról is, hogyan őrizhetjük meg önmagunkat a mindennapi nehézségek között. Az október 4-én induló programsorozat közös gondolkodásra és őszinte párbeszédre hívja a résztvevőket. Az előadások ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek, adta hírül az intézmény.
0: Időjárás jelentés.
9: Folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. Nagy lesz a napi hőingás, a völgyekben pedig már talajmenti fagy is előfordulhat. Tudtuk meg Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
12: Ezek az 1-2 fokok állandósultak, a közép, ami a minimumban 2 méterre, meg 5 fok körül marad. Vannak fagyzugok az őrségben és Zalában is, ilyen völgyes településeken, dombok közti mélyedésekben, kisebb völgyekből alacsony. Anyag is van, de aztán kisebb ködfoltok, általában az ilyen sekélyköd, ami így ugyan 1 méterre van a talajtól, tehát nem rontja annyira a látást, csak a talaj közelébe látszik, hogy lebeg. És aztán gyorsan feloszlik általában minden nap, csutána kellemes. 20-25 fok között lesz, lassan fog majd csökkenni, változást 8-a után látni.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán, ezt

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varia áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljó új helyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Beléptünk az őszbe, és lassan a tél is közeledik. Vajon hogyan változik ilyenkor a Muse Fun and Wellness Park élete? Ezt kérdezem Dercsényi Orsi programigazgatótól.
2: A hűvösebb napokon még jó lesőbb a meleg víz, a szauna és egy kis kényeztetés. Emellett közös élményekre is készülünk. Gasztronómiai programokkal, családi délutánokkal és zenés estékkel. Ezekre a körmendi és környékbeli vendégeinket is szeretettel várjuk, akár egyetlen délutánra, vagy estére.
1: Az őszi programszezon pedig most hétvégén szombaton el is indítjátok. Mivel készültek?
2: Az Oktoberfesttel. Délután 2-től a lunchbarban bajor perec, fűszeres sajtkrém és müncheni sörök hozzák el a bajor hangulatot. Lesz sörpong, este 7:30-től pedig DJ Matteo gondoskodik a buliról. Érdemes egy délutáni fürdőzéssel vagy

0: egy vacsorával összekötni a programot, és baráti társasággal eljönni hozzánk.
1: A gyerekeknek is tartogattak élményeket?
0: Természetesen. Október 31-én folytatódik a Muse Mini Cukrász Klub, ezúttal a Halloween jegyében. Izgalmas, ötletes torták készülnek majd, a kis cukrászok szabadjára engedhetik a fantáziájukat. Ehhez előzetes regisztráció szükséges. Aznap már kora délutántól várjuk a családokat, lesz tőkfaragás, jelmezes felvonulás és jelmezverseny értékes nyereményekkel. Úgyhogy érdemes már most gondolkodni a jelmezeken.
1: És ha a felnőttek is szívesen maradnának estére?
0: Nekik is készülünk. A boszorkánykonyha különleges helyszínen, különleges gasztronómiai élményt kínál, majd zenés-táncos halloweeni program és esti partik következik DJ-vel, szaxofonnal és kongával. A programok külön is látogathatók, így mindenki kiválaszthatja azt, amihez csatlakozni szeretne. A részvétel előzetes regisztrációt kíván.
1: Közös kóstolókat szerveztek az Agárdival, itt mire számíthatnak majd a vendégek?
0: Ősztől egészen decemberig három különböző párlatkóstolóval készülünk. Az első alkalommal a rumokat párosítjuk az étcsokoládéval, később a gin, a pálinka és a whisky szerepet kap majd. Jó alkalom ez arra, hogy új ízeket fedezzünk fel, kellemes társaságban. A kóstolókra szintén előzetesen lehet majd regisztrálni.
1: Ne feledkezzünk meg a heti kampányokról sem. Mi várható a következő héten?
0: Minden teljes áru fürdőbelépő mellé ajándékba adunk egy 20%-os spa kupont, így a fürdőzés mellé egy kis extra kényeztetés is társulhat. Érdemes rendszeresen figyelni az ajánlatainkat, mert hétről hétre készülünk valamilyen kedvezménnyel.
1: Hol találhatunk további részleteket?
0: További információkért és a regisztrációért a sales@museresort.com címre írhatnak, a részletes programokat és a heti ajánlatokat pedig a Muse Fun and Wellness Park Facebook oldalán találjátok. Szeretettel várunk mindenkit!
1: Mi is jó szórakozást kívánunk a programokhoz Dercsényi Orsinak, a Muse Fun and Wellness programigazgatójának, pedig köszönjük az infókat.
2: Reklámot hallottak. 99.8 Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Hétfőn indul az országos könyvtári napok. Épül a Szombathely felé vezető új vasúti kapcsolat. Összegyűjtötte a Kamara a vasi középiskolák nyílt napjait. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Jövő héten országszerte programokkal várják az érdeklődőket az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat keretében. A programhoz a Faludi Ferenc Könyvtár is csatlakozik. Hétfőn egy könyvbemutatóval indítják a tematikus hetet, tájékoztatott Kovácsné Szabó Éva könyvtárvezető.
4: A Faludi Ferenc könyvtár ebben az évben is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz október 5-e és 11-e között, amely idén az optimizmus szlogent kapta. Október 5-én hétfőn könyvtárunk a Csaba József Honismereti Egyesülettel közös szervezésben mutatja be a Tenyérbe fogott nap Tuboly Vince emlékkötetet, mely születésének 70. évfordulójára jelent meg. A könyvet bemutatja Keszthelyiné Sragner Márta szerkesztő és Kóta Marianna. A kötet a helyszínen megvásárolható.
3: Megkezdődött a Zala-Szentiváni Delta vágány építése, amely a Vasvár és Szombathely felé közlekedő vonatok útját is egyszerűbbé teheti. Az új, 1,5 kilométeres összekötő vágánnyal megszűnik a jelenlegi Zala-Szentiváni menetirányváltás, így rövidülhet a menetidő Zalaegerszeg és Vas megye között. A több mint 12 milliárd forintos beruházáshoz egy új Szent Iván völgy nevű vasúti megállóhely kialakítása is kapcsolódik, közölte a közlekedési tárca. Tárkányi Zsolt államtitkár a projektindítón úgy fogalmazott, a fejlesztés egyszerre szolgál helyi, regionális és nemzetközi személy- és árufuvarozási célokat. Az új Delta vágányon a tervek szerint 2028 elején indulhat meg a forgalom. Egy helyen érhetők el a vasi középiskolák nyílt napjainak időpontjai. A megyei kereskedelmi és iparkamara azért készítette el az összesítést, hogy megkönnyítse a pályaválasztás előtt álló diákok és családjaik dolgát. A nyílt napokon az érdeklődők személyesen is megismerhetik az iskolákat, a képzéseket és a továbbtanulási lehetőségeket. A listából kiderül, hogy a Körmendi Rázsó Technikum november 4-én, míg a Kölcsey Gimnázium november 11-én fogadja a látogatókat. A Szent Gotthárd Általános Iskola és Gimnázium október 21-én nyitja ki kapuit. Az oktatási intézmények nagy része az ősz folyamán több alkalommal is bemutatkozik az érdeklődőknek. Jótékonysági filmvetítéssel segítették a nyári tragikus balesetben árván maradt három szentgotthárdi kislányt. A Csákányi László Filmszínház és a Nagyboldogasszony Plébánia közös kezdeményezéséhez sokan csatlakoztak a városban. A vetítést követően Déri Péter atyával együtt több mint 1 millió forint támogatást adtak át a családnak. A három gyermek június végén veszítette el szüleit egy súlyos közlekedési balesetben. Azóta több jótékonysági kezdeményezés is indult a megsegítésükre, korábban egy dedikált szoboszlai mezt is árverésre bocsátottak értük, írja a Vaol. Táncdal fesztivállal köszöntik a város időseit holnap Körmenden. A rendezvényt 16 órától tartják a Batthyány Örökségközpont színház termében. Az ünnepségen köszöntőt mond dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere. A programban operett és musical részletek szerepelnek. A műsort az Operett Voice társulat előadásában hallhatja a közönség. Játékos foglalkozáson ismerkedhettek az erdők világával a körmendi Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola diákjai. A Szombathelyi Erdészeti ZRT szakembere az Erdők Hete országos programsorozathoz kapcsolódva vitte el az erdőpedagógiai programot az iskolákba. A gyerekek az erdők élővilágáról, védelméről és az erdei túrázás szabályairól is tanulhattak. Az Erdők Hetét idén már harmadik alkalommal rendezik meg országszerte. A jubileumi programsorozat október 14-éig tart.
2: Időjárás jelentés.
3: Folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyolfelhő jelenhet meg az égen. Nagy lesz a napi hőingás, a völgyekben pedig már talajmenti fagy is előfordulhat. Tudtuk meg Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
5: Ezek az 1-2 fokok állandósultak, a közép, ami a minimumban 2 méterre, meg 5 fok körül marad. Vannak fagyzugok az Őrségben és Zalában is, ilyen völgyes településeken, dombok közti mélyedésekben, kisebb völgyekből alacsony. Anyabb is van, de aztán kisebb kötfoltok, általában az ilyen sekélyköt, ami így olyan 1 méterre van a talajtól, tehát nem rontja annyira a látást, csak a talaj közelében látszik, hogy lebeg. És aztán ez gyorsan feloszlik általában minden nap, és utána kellemes, ilyen 20-25 fok között lesz, lassan fog majd csökkenni, változást 8-a után látni.
2: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A UR Discount aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Discountban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat. Árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Discount Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
3: Reklámot hallottak.
0: És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Iskolapszichológus is segíti a gyerekeket az Olcsaiban. Olajfalicittel támogatnák a körmendi birkózókat. Visszatérnek a családi vasárnapok az MMIK-ba. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Várja már a jelentkezőket Körmend a 2027. évi Bursa Hungarika felsőoktatási ösztöndíj pályázatra. A lehetőség a felsőoktatásban tanuló hallgatók, valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatását szolgálja. A pályázat részletes feltételei már megjelentek, árulta el rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: Ez egy nagyon régi pályázati rendszer, minden évben csatlakozni kell hozzá, természetesen egyhangulag csatlakozott a Körmend város képviselőtestületéhez. Nekünk is forrás biztosítani kell rá, illetve a kormány kiegészíti ezt, és általában egy olyan 20-30 körmendi felsőoktatásba tanuló diák szociális alapon ezt igénybe veheti. Úgy gondolom, hogy erre szükség van, hogy a Körmend városa támogassa a felsőoktatásban tanulókat.
1: Iskola pszichológus is segíti ettől a tanévtől az Olcsai és a Somogyi iskolák közösségét. A szakember mindkét intézményben tart fogadóórát. Munkájában fontos szerepet kap a megelőzés, az önismeret, a társas készségek és a konfliktus kezelés fejlesztése, de egyéni és csoportos beszélgetésekkel is támogatja a diákokat. Tudtuk meg Fazekasné Mitli Piroska intézményvezetőtől.
3: Elsősorban a nevelők munkáját segíti az iskolapszichológus, de természetesen szülők, gyermekek is fordulhatnak hozzá. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az iskolapszichológus munkakörét két nagy csoport alkotja. Az egyik a tanácsadás része, és ebben a tanácsadásban szerepet kaphatnak a gyermekek, a szülők és a pedagógusok. A másik része pedig egy úgynevezett preventív tevékenység. Hogyha gyermeknek valamiféle problémája van, akár a társával, akár az osztályközösségben, akár a családon belül, akkor bekopoghat és elmondhatja, mi az, ami foglalkoztatja, és erre reflektál az iskolapszichológus.
1: Költségvetési csalás gyanúja miatt tett feljelentést Marton Zsolt volt szombathelyi alpolgármester több helyi szervezet ügyében. Marton közérdekű adatigénylésekre hivatkozva azt állítja, hogy a beszámolókban olyan rendezvények is szerepeltek, amelyek időpontja, szervezője vagy elnevezése nem egyezett a tényleges eseményekkel. Állítása szerint előfordult az is, hogy két egyesület ugyanazt a rendezvényt számolta el, illetve az egyik szervezet 25 millió forintos állami támogatásából több mint 24 milliót egy másik cégnek utalt át. Marton ismeretlen tettes ellen tett feljelentést, tudta meg a nyugat.hu. A könyvtárak jövője kerül fókuszba hétfőn Vasváron. A megyei könyvtári nap az országos programsorozat vasi nyitánya. Az Optimistán a jövő felé című szakmai találkozón több generáció könyvtárosai beszélnek tapasztalataikról, az átalakuló olvasói szokásokról és a szakma előtt álló kihívásokról. A nyitó előadás már címében is rendhagyó. Felejts el mindent, amit eddig a könyvtárról gondoltál. Kovácsné Koreny Ágnes, a fővárosi Szabó Ervin könyvtár főigazgatója mutat be új trendeket és jó gyakorlatokat. A szakmai program után a résztvevők Vasvár kulturális értékeivel is megismerkedhetnek, áll az esemény közleményében. Olajfalicittel gyűjtenek kisbuszra a Körmendi Birkózó Sportegyesületnek. A Fábián kertészet által felajánlott növényre 50 ezer forintról indult a licit, a befolyt összeget pedig teljes egészében a jármű megvásárlására fordítják. A kisbusszal a körmendi utánpótlás birkózók közös és biztonságos utazását szeretnék megoldani a versenyekre. Az olajfára az egyesület közösségi oldalán az eredeti bejegyzés alatt lehet ajánlatot tenni. Újra indulnak a korábban népszerű családi vasárnapok a szombathelyi MMIK-ban. Az októberi alkalmakon három előadással várják a szülőket és mindazokat, akiket foglalkoztatnak a családi élet mai kihívásai. Szó lesz a családon belüli kapcsolódásról, a függőségek hatásairól és arról is, hogyan őrizhetjük meg önmagunkat a mindennapi nehézségek között. Az október 4-én induló programsorozat közös gondolkodásra és őszinte párbeszédre hívja a résztvevőket. Az előadások ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek, adta hírül az intézmény.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyolfelhő jelenhet meg az égen. Nagy lesz a napi hőingás, a völgyekben pedig már talajmenti fagy is előfordulhat. Tudtuk meg Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Ezek az 1-2 fokok állandósultak, a közép, ami a minimumban 2 méterre, meg 5 fok körül marad. Vannak fagyzugok az őrségben és Zalában is, ilyen völgyes településeken, dombok közti mélyedésekben, kisebb völgyekből alacsonyabb is van, de aztán kisebb ködfoltok, általában az ilyen sekélyköd, ami így olyan 1 méterre van a talajtól, tehát nem rontja annyira a látást, csak a talaj közelében látszik, hogy lebeg. És aztán ez gyorsan feloszlik általában minden nap, utánnak ellemes, ilyen 20-25 fok között lesz, lassan fog majd csökkenni, változást 8-a után látni.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
2: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divián konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
3: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
4: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Hozzám, Mangó, Pupák.
5: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
6: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
7: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
2: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divyen konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
1: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
3: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
6: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
7: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
8: A UR Discount aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses betétvásár a UR Discountban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár.

0: Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
1: Reklámot hallottak.
2: 99.8
1: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Hétfőn indul az országos könyvtári napok. Épül a Szombathely felé vezető új vasúti kapcsolat. Összegyűjtötte a Kamara a vasi középiskolák nyílt napjait. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Jövő héten országszerte programokkal várják az érdeklődőket az országos könyvtári napok rendezvénysorozat keretében. A programhoz a Faludi Ferenc könyvtár is csatlakozik. Hétfőn egy könyvbemutatóval indítják a tematikus hetet, tájékoztatott Kovácsné Szabó Éva könyvtárvezető.
4: A Faludi Ferenc könyvtár ebben az évben is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz október 5-e és 11-e között, amely idén az optimizmus szlogent kapta. Október 5-én hétfőn könyvtárunk a Csaba József Honismereti Egyesülettel közös szervezésben mutatja be a Tenyérbe fogott nap Tuboly Vince emlékkötetet, mely születésének 70. évfordulójára jelent meg. A könyvet bemutatja Keszthelyiné Sragner Márta szerkesztő és Kóta Marianna. A kötet a helyszínen megvásárolható.
3: Megkezdődött a Zala-Szentiváni delta vágány építése, amely a Vasvár és Szombathely felé közlekedő vonatok útját is egyszerűbbé teheti. Az új, 1,5 kilométeres összekötő vágánnyal megszűnik a jelenlegi Zala-Szentiváni menetirányváltás, így rövidülhet a menetidő Zalaegerszeg és Vas megye között. A több mint 12 milliárd forintos beruházáshoz egy új Szent Iván völgy nevű vasúti megállóhely kialakítása is kapcsolódik, közölte a közlekedési tárca. Tárkányi Zsolt államtitkár a projektindítón úgy fogalmazott, a fejlesztés egyszerre szolgál helyi, regionális és nemzetközi személy- és árufuvarozási célokat. Az új delta vágányon a tervek szerint 2028 elején indulhat meg a forgalom. Egy helyen érhetők el a vasi középiskolák nyílt napjainak időpontjai. A megyei kereskedelmi és iparkamara azért készítette el az összesítést, hogy megkönnyítse a pályaválasztás előtt álló diákok és családjaik dolgát. A nyílt napokon az érdeklődők személyesen is megismerhetik az iskolákat, a képzéseket és a továbbtanulási lehetőségeket. A listából kiderül, hogy a Körmendi Rázsó Technikum november 4-én, míg a Kölcsei Gimnázium november 11-én fogadja a látogatókat. A Szent Gotthárd Általános Iskola és Gimnázium október 21-én nyitja ki kapuit. Az oktatási intézmények nagy része az ősz folyamán több alkalommal is bemutatkozik az érdeklődőknek. Jótékonysági filmvetítéssel segítették a nyári tragikus balesetben árván maradt három szentgotthárdi kislányt. A Csákányi László Filmszínház és a Nagyboldogasszony Prébánia közös kezdeményezéséhez sokan csatlakoztak a városban. A vetítést követően Déri Péter atyával együtt több mint 1 millió forint támogatást adtak át a családnak. A három gyermek június végén veszítette el szüleit egy súlyos közlekedési balesetben. Azóta több jótékonysági kezdeményezés is indult a megsegítésükre, korábban egy dedikált szoboszlai mezt is árverésre bocsátottak értük, írja a Vaol. Táncdal fesztivállal köszöntik a város időseit holnap Körmenden. A rendezvényt 16 órától tartják a Batthyány Örökség Központ színház termében. Az ünnepségen köszöntőt mond dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere. A programban operett és musical részletek szerepelnek. A műsort az Operett Voice társulat előadásában hallhatja a közönség. Játékos foglalkozáson ismerkedhettek az erdők világával a körmendi Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola diákjai. A Szombathelyi Erdészeti ZRT szakembere az Erdők Hete országos programsorozathoz kapcsolódva vitte el az erdőpedagógiai programot az iskolákba. A gyerekek az erdők élővilágáról, védelméről és az erdei túrázás szabályairól is tanulhattak. Az Erdők Hetét idén már harmadik alkalommal rendezik meg országszerte. A jubileumi programsorozat október 14-éig tart.
1: Időjárás jelentés.
3: Folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyolfelhő jelenhet meg az égen. Nagy lesz a napi hőingás, a völgyekben pedig már talajmenti fagy is előfordulhat. Tudtuk meg Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
2: Ezek az 1-2 fokok állandósultak, a közép, ami a minimumban 2 méterre, meg 5 fok körül marad. Vannak fagyzugok az őrségben és Zalában is, ilyen völgyes településeken, dombok közti mélyedésekben, kisebb völgyekből alacsonyabb is van, de aztán kisebb kötfoltok, általában az ilyen sekélyköt, ami így olyan 1 méterre van a talajtól, tehát nem rontja annyira a látást, csak a talaj közelében látszik, hogy lebeg. És aztán ez gyorsan feloszlik általában minden nap, és utána kellemes, ilyen 20-25 fok között lesz, lassan fog majd csökkenni, változást 8-a után látni.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Iskolapszichológus is segíti a gyerekeket az Olcsaiban. Olajfalicittel támogatnák a körmendi birkózókat. Visszatérnek a családi vasárnapok az MMIK-ba. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Várja már a jelentkezőket Körmend a 2023.

0: 7. évi bursza Hungarika felsőoktatási ösztöndíj pályázatra. A lehetőség a felsőoktatásban tanuló hallgatók, valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatását szolgálja. A pályázat részletes feltételei már megjelentek, árulta el rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
1: Ez egy nagyon régi pályázati rendszer, minden évben csatlakozni kell hozzá, természetesen egyhangulag csatlakozott a Körmendváros képviselőtestületéhez. Ehhez nekünk is forrás biztosítani kell rá, illetve a kormány kiegészíti ezt, és általában egy olyan 20-30 körmendi felsőoktatásba tanuló diák szociális alapon ezt igénybe veheti. Úgy gondolom, hogy erre szükség van, hogy a Körmendvárosa támogassa a felsőoktatásban tanulókat.
0: Iskola pszichológus is segíti ettől a tanévtől az olcsai és a somogyi iskolák közösségét. A szakember mindkét intézményben tart fogadóórát. Munkájában fontos szerepet kap a megelőzés, az önismeret, a társas készségek és a konfliktus kezelés fejlesztése, de egyéni és csoportos beszélgetésekkel is támogatja a diákokat. Tudtuk meg Fazekasné Mitli Piroska intézményvezetőtől.
2: Elsősorban a nevelők munkáját segíti az iskolapszichológus, de természetesen szülők, gyermekek is fordulhatnak hozzá. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az iskolapszichológus munkakörét két nagy csoport alkotja. Az egyik a tanácsadás része, és ebben a tanácsadásban szerepet kaphatnak a gyermekek, a szülők és a pedagógusok. A másik része pedig egy úgynevezett preventív tevékenység. Hogyha gyermeknek valamiféle problémája van, akár a társával, akár az osztályközösségben, akár a családon belül, akkor bekopoghat és elmondhatja, mi az, ami foglalkoztatja, és erre reflektál az iskolapszichológus.
0: Költségvetési csalás gyanúja miatt tett feljelentést Marton Zsolt volt szombathelyi alpolgármester több helyi szervezet ügyében. Marton közérdekű adatigénylésekre hivatkozva azt állítja, hogy a beszámolókban olyan rendezvények is szerepeltek, amelyek időpontja, szervezője vagy elnevezése nem egyezett a tényleges eseményekkel. Állítása szerint előfordult az is, hogy két egyesület ugyanazt a rendezvényt számolta el, illetve az egyik szervezet 25 millió forintos állami támogatásából több mint 24 milliót egy másik cégnek utalt át. Marton ismeretlen tettes ellen tett feljelentést, tudta meg a nyugat.hu. A könyvtárak jövője kerül fókuszba hétfőn Vasváron. A megyei könyvtári nap az országos programsorozat vasi nyitánya. Az Optimistán a jövő felé című szakmai találkozón több generáció könyvtárosai beszélnek tapasztalataikról, az átalakuló olvasói szokásokról és a szakma előtt álló kihívásokról. A nyitó előadás már címében is rendhagyó. Felejts el mindent, amit eddig a könyvtárról gondoltál. Kovácsné Koreny Ágnes, a fővárosi Szabó Ervin könyvtár főigazgatója mutat be új trendeket és jó gyakorlatokat. A szakmai program után a résztvevők Vasvár kulturális értékeivel is megismerkedhetnek, áll az esemény közleményében. Olajfa licittel gyűjtenek kis buszra a Körmendi Birkózó Sportegyesületnek. A Fábián kertészet által felajánlott növényre 50 ezer forintról indult a licit, a befolyt összeget pedig teljes egészében a jármű megvásárlására fordítják. A kisbusszal a körmendi utánpótlás birkózók közös és biztonságos utazását szeretnék megoldani a versenyekre. Az olajfára az egyesület közösségi oldalán az eredeti bejegyzés alatt lehet ajánlatot tenni. Újra indulnak a korábban népszerű családi vasárnapok a szombathelyi MMIK-ban. Az októberi alkalmakon három előadással várják a szülőket és mindazokat, akiket foglalkoztatnak a családi élet mai kihívásai. Szó lesz a családon belüli kapcsolódásról, a függőségek hatásairól és arról is, hogyan őrizhetjük meg önmagunkat a mindennapi nehézségek között. Az október 4-én induló programsorozat közös gondolkodásra és őszinte párbeszédre hívja a résztvevőket. Az előadások ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek, adta hírül az intézmény.
3: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. Nagy lesz a napi hőingás, a völgyekben pedig már talajmenti fagy is előfordulhat. Tudtuk meg Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Ezek az 1-2 fokok állandósultak, a közép, ami a minimumban 2 méterre, meg 5 fok körül marad. Vannak fagyzuhok az őrségben és Zalában is, ilyen völgyes településeken, dombok közti mélyedésekben, kisebb völgyekből alacsony nagyobb is van, de aztán kisebb kötfoltok, általában az ilyen sekélyköt, ami így ugyan egy méterre van a talajtól, tehát nem rontja annyira a látást, csak a talaj közelébe látszik, hogy lebeg. És aztán gyorsan feloszlik általában minden nap, utána kellemes, 20-25 fok között lesz, lassan fog majd csökkenni. Változást 8-a után látni.
3: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

Hazai turné. Naponta 2x60 percben. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Nem kell a pompa a harsány ígéret.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hétfőn indul az országos könyvtári napok. Épül a Szombathely felé vezető új vasúti kapcsolat. Összegyűjtötte a Kamara a vasi középiskolák nyílt napjait. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Jövő héten országszerte programokkal várják az érdeklődőket az országos könyvtári napok rendezvénysorozat keretében. A programhoz a Faludi Ferenc könyvtár is csatlakozik. Hétfőn egy könyvbemutatóval indítják a tematikus hetet, tájékoztatott Kovácsné Szabó Éva könyvtárvezető.
2: A Faludi Ferenc könyvtár ebben az évben is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz október 5-e és 11-e között, amely idén az optimizmus szlogent kapta.

0: Október 5-én hétfőn könyvtárunk a Csaba József Honismereti Egyesülettel közös szervezésben mutatja be a Tenyérbe fogott nap Tuboly Vince emlékkötetet, mely születésének 70. évfordulójára jelent meg. A könyvet bemutatja Keszthelyiné Schragner Márta szerkesztő és Kóta Marianna. A kötet a helyszínen megvásárolható.
1: Megkezdődött a Zala-Szentiváni delta vágány építése, amely a Vasvár és Szombathely felé közlekedő vonatok útját is egyszerűbbé teheti. Az új, 1,5 kilométeres összekötő vágánnyal megszűnik a jelenlegi Zala-Szentiváni menetirányváltás, így rövidülhet a menetidő Zalaegerszeg és Vas megye között. A több mint 12 milliárd forintos beruházáshoz egy új Szent Iván völgy nevű vasúti megállóhely kialakítása is kapcsolódik, közölte a közlekedési tárca. Tárkányi Zsolt államtitkár a projektindítón úgy fogalmazott, a fejlesztés egyszerre szolgál helyi, regionális és nemzetközi személy- és árufuvarozási célokat. Az új delta vágányon a tervek szerint 2028 elején indulhat meg a forgalom. Egy helyen érhetők el a vasi középiskolák nyílt napjainak időpontjai. A megyei kereskedelmi és iparkamara azért készítette el az összesítést, hogy megkönnyítse a pályaválasztás előtt álló diákok és családjaik dolgát. A nyílt napokon az érdeklődők személyesen is megismerhetik az iskolákat, a képzéseket és a továbbtanulási lehetőségeket. A listából kiderül, hogy a Körmendi Rázsó Technikum november 4-én, míg a Kölcsei Gimnázium november 11-én fogadja a látogatókat. A Szent Gotthárd Általános Iskola és Gimnázium október 21-én nyitja ki kapuit. Az oktatási intézmények nagy része az ősz folyamán több alkalommal is bemutatkozik az érdeklődőknek. Jótékonysági filmvetítéssel segítették a nyári tragikus balesetben árván maradt három Szent Gotthárdi kislányt. A Csákányi László Filmszínház és a Nagyboldogasszony plébánia közös kezdeményezéséhez sokan csatlakoztak a városban. A vetítést követően Déri Péter atyával együtt több mint 1 millió forint támogatást adtak át a családnak. A három gyermek június végén veszítette el szüleit egy súlyos közlekedési balesetben. Azóta több jótékonysági kezdeményezés is indult a megsegítésükre, korábban egy dedikált szoboszlai mezt is árverésre bocsátottak értük, írja a Vaol. Táncdal fesztivállal köszöntik a város időseit holnap Körmenden. A rendezvényt 16 órától tartják a Batthyány Örökségközpont színház termében. Az ünnepségen köszöntőt mond dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere. A programban operett és musical részletek szerepelnek. A műsort az Operett Voice társulat előadásában hallhatja a közönség. Játékos foglalkozáson ismerkedhettek az erdők világával a körmendi Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola diákjai. A Szombathelyi Erdészeti ZRT szakembere az Erdők Hete országos programsorozathoz kapcsolódva vitte el az erdőpedagógiai programot az iskolákba. A gyerekek az erdők élővilágáról, védelméről és az erdei túrázás szabályairól is tanulhattak. Az Erdők Hetét idén már harmadik alkalommal rendezik meg országszerte. A jubileumi programsorozat október 14-éig tart.
2: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. Nagy lesz a napi hőingás, a völgyekben pedig már talajmenti fagy is előfordulhat. Tudtuk meg Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
3: Ezek az 1-2 fokok állandósultak, a közép, ami a minimumban 2 méterre, megen 5 fok körül marad. Vannak fagyzugok az Őrségben és Zalában is, ilyen völgyes településeken, dombok közti mélyedésekben, kisebb völgyekből alacsony. Anyabb is van, de aztán kisebb kötfoltok, általában az ilyen sekélyköd, ami így olyan 1 méterre van a talajtól, tehát nem rontja annyira a látást, csak a talaj közelében látszik, hogy lebeg. És aztán gyorsan feloszlik általában minden nap, utána kellemes. 20-25 fok között lesz, lassan fog majd csökkenni változást 8-a után látni.
2: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Iskola pszichológus is segíti a gyerekeket az Olcsaiban. Olajfalicittel támogatnák a körmendi birkózókat. Visszatérnek a családi vasárnapok az MMIK-ba. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Várja már a jelentkezőket Körmend a 2027. évi Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázatra. A lehetőség a felsőoktatásban tanuló hallgatók, valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatását szolgálja. A pályázat részletes feltételei már megjelentek, árulta el rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: Ez egy nagyon régi pályázati rendszer, minden évben csatlakozni kell hozzá, természetesen egyhangulag csatlakozott a Körmend város képviselőtestülete ehhez. Nekünk is forrás biztosítani kell rá, illetve a kormány kiegészíti ezt, és általában egy olyan 20-30 körmendi felsőoktatásba tanuló diák szociális alapon ezt igénybe veheti. Úgy gondolom, hogy erre szükség van, hogy a Körmend városa támogassa a felsőoktatásban tanulókat.
1: Iskola pszichológus is segíti ettől a tanévtől az olcsai és a somogyi iskolák közösségét. A szakember mindkét intézményben tart fogadóórát. Munkájában fontos szerepet kap a megelőzés, az önismeret, a társas készségek és a konfliktus kezelés fejlesztése, de egyéni és csoportos beszélgetésekkel is támogatja a diákokat. Tudtuk meg Fazekasné Mitli Piroska intézményvezetőtől.
3: Elsősorban a nevelők munkáját segíti az iskolapszichológus, de természetesen szülők, gyermekek is fordulhatnak hozzá.

0: Ezt úgy kell elképzelni, hogy az iskolapszichológus munkakörét két nagy csoport alkotja. Az egyik a tanácsadás része, és ebben a tanácsadásban szerepet kaphatnak a gyermekek, a szülők és a pedagógusok. A másik része pedig egy úgynevezett preventív tevékenység. Hogyha gyermeknek valamiféle problémája van, akár a társával, akár az osztályközösségben, akár a családon belül, akkor bekopoghat és elmondhatja, mi az, ami foglalkoztatja, és erre reflektál az iskolapszichológus.
1: Költségvetési csalás gyanúja miatt tett feljelentést Marton Zsolt volt szombathelyi alpolgármester több helyi szervezet ügyében. Marton közérdekű adatigénylésekre hivatkozva azt állítja, hogy a beszámolókban olyan rendezvények is szerepeltek, amelyek időpontja, szervezője vagy elnevezése nem egyezett a tényleges eseményekkel. Állítása szerint előfordult az is, hogy két egyesület ugyanazt a rendezvényt számolta el, illetve az egyik szervezet 25 millió forintos állami támogatásából több mint 24 milliót egy másik cégnek utalt át. Marton ismeretlen tettes ellen tett feljelentést, tudta meg a nyugat.hu. A könyvtárak jövője kerül fókuszba hétfőn Vasváron. A megyei könyvtári nap az országos programsorozat vasi nyitánya. Az Optimistán a jövő felé című szakmai találkozón több generáció könyvtárosai beszélnek tapasztalataikról, az átalakuló olvasói szokásokról és a szakma előtt álló kihívásokról. A nyitó előadás már címében is rendhagyó. Felejtsen mindent, amit eddig a könyvtárról gondoltál. Kovácsné Koreny Ágnes, a fővárosi Szabó Ervin könyvtár főigazgatója mutat be új trendeket és jó gyakorlatokat. A szakmai program után a résztvevők Vasvár kulturális értékeivel is megismerkedhetnek, áll az esemény közleményében. Olajfa licittel gyűjtenek kis buszra a Körmendi Birkózó Sportegyesületnek. A Fábián kertészet által felajánlott növényre 50 ezer forintról indult a licit, a befolyt összeget pedig teljes egészében a jármű megvásárlására fordítják. A kisbusszal a körmendi utánpótlás birkózók közös és biztonságos utazását szeretnék megoldani a versenyekre. Az olajfára az egyesület közösségi oldalán az eredeti bejegyzés alatt lehet ajánlatot tenni. Újra indulnak a korábban népszerű családi vasárnapok a szombathelyi MMIK-ban. Az októberi alkalmakon három előadással várják a szülőket és mindazokat, akiket foglalkoztatnak a családi élet mai kihívásai. Szó lesz a családon belüli kapcsolódásról, a függőségek hatásairól és arról is, hogyan őrizhetjük meg önmagunkat a mindennapi nehézségek között. Az október 4-én induló programsorozat közös gondolkodásra és őszinte párbeszédre hívja a résztvevőket. Az előadások ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek, adta hírül az intézmény.
2: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. Nagy lesz a napi hőingás, a völgyekben pedig már talajmenti fagy is előfordulhat. Tudtuk meg Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
3: Ezek az 1-2 fokok állandósultak, a közép, ami a minimumban 2 méterre, meg 5 fok körül marad. Vannak fagyzugok az őrségben és Zalában is, ilyen völgyes településeken, dombok közti mélyedésekben, kisebb völgyekből alacsony. Anyag is van, de aztán kisebb ködfoltok, általában az ilyen sekélyköd, ami így ugyan 1 méterre van a talajtól, tehát nem rontja annyira a látást, csak a talaj közelében látszik, hogy lebeg. És aztán gyorsan feloszlik általában minden nap, utána kellemes, 20-25 fok között lesz, lassan fog majd csökkenni, változást 8-a után látni.
2: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hétfőn indul az országos könyvtári napok. Épül a Szombathely felé vezető új vasúti kapcsolat. Összegyűjtötte a Kamara a vasi középiskolák nyílt napjait. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Jövő héten országszerte programokkal várják az érdeklődőket az országos könyvtári napok rendezvénysorozat keretében. A programhoz a Faludi Ferenc könyvtár is csatlakozik. Hétfőn egy könyvbemutatóval indítják a tematikus hetet, tájékoztatott Kovácsné Szabó Éva könyvtárvezető.
2: A Faludi Ferenc könyvtár ebben az évben is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz október 5-e és 11-e között, amely idén az optimizmus szlogent kapta. Október 5-én hétfőn könyvtárunk a Csaba József Honismereti Egyesülettel közös szervezésben mutatja be a Tenyérbefogott Nap Tuboly Vince emlékkötetet, mely születésének 70. évfordulójára jelent meg. A könyvet bemutatja Keszthelyiné Sragner Márta szerkesztő és Kóta Marianna. A kötet a helyszínen megvásárolható.
1: Megkezdődött a Zala-Szentiváni Delta vágány építése, amely a Vasvár és Szombathely felé közlekedő vonatok útját is egyszerűbbé teheti. Az új, 1,5 kilométeres összekötő vágánnyal megszűnik a jelenlegi Zala-Szentiváni menetirányváltás, így rövidülhet a menetidő Zalaegerszeg és Vas megye között. A több mint 12 milliárd forintos beruházáshoz egy új Szent Iván völgy nevű vasúti megállóhely kialakítása is kapcsolódik, közölte a közlekedési tárca. Tárkányi Zsolt államtitkár a projektindítón úgy fogalmazott, a fejlesztés egyszerre szolgál helyi, regionális és nemzetközi személy- és árufuvarozási célokat. Az új Delta vágányon a tervek szerint 2028 elején indulhat meg a forgalom. Egy helyen érhetők el a vasi középiskolák nyílt napjainak időpontjai. A megyei kereskedelmi és iparkamara azért készítette el az összesítést, hogy megkönnyítse a pályaválasztás előtt álló diákok és családjaik dolgát. A nyílt napokon az érdeklődők személyesen is megismerhetik az iskolákat, a képzéseket és a továbbtanulási lehetőségeket.

0: A listából kiderül, hogy a Körmendi Rázsó Technikum november 4-én, míg a Kölcsey Gimnázium november 11-én fogadja a látogatókat. A Szent Gotthárd Általános Iskola és Gimnázium október 21-én nyitja ki kapuit. Az oktatási intézmények nagy része az ősz folyamán több alkalommal is bemutatkozik az érdeklődőknek. Jótékonysági filmvetítéssel segítették a nyári tragikus balesetben árván maradt három szentgotthárdi kislányt. A Csákányi László Filmszínház és a Nagyboldogasszony Prébánia közös kezdeményezéséhez sokan csatlakoztak a városban. A vetítést követően Déri Péter atyával együtt több mint 1 millió forint támogatást adtak át a családnak. A három gyermek június végén veszítette el szüleit egy súlyos közlekedési balesetben. Azóta több jótékonysági kezdeményezés is indult a megsegítésükre, korábban egy dedikált szoboszlai mezt is árverésre bocsátottak értük, írja a Vaol. Táncdal fesztivállal köszöntik a város időseit holnap Körmenden. A rendezvényt 16 órától tartják a Batthyány Örökségközpont színház termében. Az ünnepségen köszöntőt mond dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere. A programban operett és musical részletek szerepelnek. A műsort az Operett Voice társulat előadásában hallhatja a közönség. Játékos foglalkozáson ismerkedhettek az erdők világával a körmendi Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola diákjai. A Szombathelyi Erdészeti ZRT szakembere az Erdők Hete országos programsorozathoz kapcsolódva vitte el az erdőpedagógiai programot az iskolákba. A gyerekek az erdők élővilágáról, védelméről és az erdei túrázás szabályairól is tanulhattak. Az Erdők Hetét idén már harmadik alkalommal rendezik meg országszerte. A jubileumi programsorozat október 14-éig tart.
1: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyolfelhő jelenhet meg az égen. Nagy lesz a napi hőingás, a völgyekben pedig már talajmenti fagy is előfordulhat. Tudtuk meg Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
2: Ezek az 1-2 fokok állandósultak, a közép, ami a minimumban 2 méterre, megen 5 fok körül marad. Vannak fagyzugok az őrségben és Zalába is, ilyen völgyes településeken, dombok közti mélyedésekben, kisebb völgyekből alacsony. Anyabb is van, de aztán kisebb kötfoltok, általában az ilyen sekélyköd, ami így olyan 1 méterre van a talajtól, tehát nem rontja annyira a látást, csak a talaj közelében látszik, hogy lebeg. És aztán gyorsan feloszlik általában minden nap, utána kellemes. 20-25 fok között lesz, lassan fog majd csökkenni változást 8-a után látni.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból csak

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Körmend FM.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Iskola pszichológus is segíti a gyerekeket az Olcsaiban. Olajfalicittel támogatnák a körmendi birkózókat. Visszatérnek a családi vasárnapok az MMIK-ba. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Várja már a jelentkezőket Körmend a 2027. évi Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázatra. A lehetőség a felsőoktatásban tanuló hallgatók, valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatását szolgálja. A pályázat részletes feltételei már megjelentek, árulta el rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: Ez egy nagyon régi pályázati rendszer, minden évben csatlakozni kell hozzá, természetesen egyhangulag csatlakozott a Körmend város képviselőtestületéhez. Nekünk is forrás biztosítani kell rá, illetve a kormány kiegészíti ezt, és általában egy olyan 20-30 körmendi felsőoktatásba tanuló diák szociális alapon ezt igénybe veheti. Úgy gondolom, hogy erre szükség van, hogy a Körmend városa támogassa a felsőoktatásban tanulókat.
1: Iskola pszichológus is segíti ettől a tanévtől az olcsai és a somogyi iskolák közösségét. A szakember mindkét intézményben tart fogadóórát. Munkájában fontos szerepet kap a megelőzés, az önismeret, a társas készségek és a konfliktus kezelés fejlesztése, de egyéni és csoportos beszélgetésekkel is támogatja a diákokat. Tudtuk meg Fazekasné Mitli Piroska intézményvezetőtől.
3: Elsősorban a nevelők munkáját segíti az iskolapszichológus, de természetesen szülők, gyermekek is fordulhatnak hozzá. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az iskolapszichológus munkakörét két nagy csoport alkotja. Az egyik a tanácsadás része, és ebben a tanácsadásban szerepet kaphatnak a gyermekek, a szülők és a pedagógusok. A másik része pedig egy úgynevezett preventív tevékenység. Hogyha gyermeknek valamiféle problémája van, akár a társával, akár az osztályközösségben, akár a családon belül, akkor bekopoghat és elmondhatja, mi az, ami foglalkoztatja, és erre reflektál az iskolapszichológus.
1: Költségvetési csalás gyanúja miatt tett feljelentést Marton Zsolt volt szombathelyi alpolgármester több helyi szervezet ügyében. Marton közérdekű adatigénylésekre hivatkozva azt állítja, hogy a beszámolókban olyan rendezvények is szerepeltek, amelyek időpontja, szervezője vagy elnevezése nem egyezett a tényleges eseményekkel. Állítása szerint előfordult az is, hogy két egyesület ugyanazt a rendezvényt számolta el, illetve az egyik szervezet 25 millió forintos állami támogatásából több mint 24 milliót egy másik cégnek utalt át. Marton ismeretlen tettes ellen tett feljelentést, tudta meg a nyugat.hu. A könyvtárak jövője kerül

0: Fókuszba hétfőn Vasváron. A megyei könyvtári nap az országos programsorozat vasi nyitánya. Az Optimistán a jövő felé című szakmai találkozón több generáció könyvtárosai beszélnek tapasztalataikról, az átalakuló olvasói szokásokról és a szakma előtt álló kihívásokról. A nyitó előadás már címében is rendhagyó. Felejts el mindent, amit eddig a könyvtárról gondoltál. Kovácsné Koreny Ágnes, a fővárosi Szabó Ervin könyvtár főigazgatója mutat be új trendeket és jó gyakorlatokat. A szakmai program után a résztvevők Vasvár kulturális értékeivel is megismerkedhetnek, áll az esemény közleményében. Olajfa licittel gyűjtenek kisbuszra a Körmendi Birkózó Sportegyesületnek. A Fábián kertészet által felajánlott növényre 50 ezer forintról indult a licit, a befolyt összeget pedig teljes egészében a jármű megvásárlására fordítják. A kisbusszal a körmendi utánpótlás birkózók közös és biztonságos utazását szeretnék megoldani a versenyekre. Az olajfára az Egyesület közösségi oldalán az eredeti bejegyzés alatt lehet ajánlatot tenni. Újra indulnak a korábban népszerű családi vasárnapok a szombathelyi MMIK-ban. Az októberi alkalmakon három előadással várják a szülőket és mindazokat, akiket foglalkoztatnak a családi élet mai kihívásai. Szó lesz a családon belüli kapcsolódásról, a függőségek hatásairól és arról is, hogyan őrizhetjük meg önmagunkat a mindennapi nehézségek között. Az október 4-én induló programsorozat közös gondolkodásra és őszinte párbeszédre hívja a résztvevőket. Az előadások ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek, adta hírül az intézmény.
1: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. Nagy lesz a napi hőingás, a völgyekben pedig már talajmenti fagy is előfordulhat. Tudtuk meg Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
2: Ezek az 1-2 fokok állandósultak, a közép, ami a minimumban 2 méterre, meg 5 fok körül marad. Vannak fagyzugok az Őrségben és Zalában is, ilyen völgyes településeken, dombok közti mélyedésekben, kisebb völgyekből alacsony. Anyabb is van, de aztán kisebb ködfoltok, általában az ilyen sekélyköd, ami így ugyan 1 méterre van a talajtól, tehát nem rontja annyira a látást, csak a talaj közelében látszik, hogy lebeg. És aztán gyorsan feloszlik általában minden nap, utána kellemes. 20-25 fok között lesz, lassan fog majd csökkenni. Változást 8-a után látni.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Szikrázóan kék az ég, de az időjós szerint délután lehűlés várható. Ha rajtunk múlik, nem hagyjuk, jöjjön most halott pénz új, füllett hangulatú dala, a feneked a gyengém.
2: Hogy legyek én igazán gyengém, arra feneked az én igazi gyengém.

takaró, szürcsögetve fogyassz el, úgy ahogy egy kakaó. De ne várj tőle Mercedes, se BMW, se Pepsi. Ha nem tetszik a tényállás, arra van az exit. Az elején már kamuzol, hát milyen lesz a vége? Döntsd el végre a felszín, vagy

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hétfőn indul az országos könyvtári napok. Épül a Szombathely felé vezető új vasúti kapcsolat. Összegyűjtötte a Kamara a vasi középiskolák nyílt napjait. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Györvári Esztertől hallják. Jövő héten országszerte programokkal várják az érdeklődőket az országos könyvtári napok rendezvénysorozat keretében. A programhoz a Faludi Ferenc könyvtár is csatlakozik. Hétfőn egy könyvbemutatóval indítják a tematikus hetet, tájékoztatott Kovácsné Szabó Éva könyvtárvezető.
2: A Faludi Ferenc könyvtár ebben az évben is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz október 5-e és 11-e között, amely idén az optimizmus szlogent kapta. Október 5-én hétfőn könyvtárunk a Csaba József Honismereti Egyesülettel közös szervezésben mutatja be a Tenyérbe fogott nap Tuboly Vince emlékkötetet, mely születésének 70. évfordulójára jelent meg. A könyvet bemutatja Keszthelyiné Schragner Márta szerkesztő és Kóta Marianna. A kötet a helyszínen megvásárolható.
1: Megkezdődött a Zala-Szentiváni delta vágány építése, amely a Vasvár és Szombathely felé közlekedő vonatok útját is egyszerűbbé teheti. Az új, 1,5 kilométeres összekötő vágánnyal megszűnik a jelenlegi Zala-Szentiváni menetirányváltás, így rövidülhet a menetidő Zalaegerszeg és Vas megye között. A több mint 12 milliárd forintos beruházáshoz egy új Szent Iván völgy nevű vasúti megállóhely kialakítása is kapcsolódik, közölte a közlekedési tárca. Tárkányi Zsolt államtitkár a projektindítón úgy fogalmazott, a fejlesztés egyszerre szolgál helyi, regionális és nemzetközi személy- és árufuvarozási célokat. Az új delta vágányon a tervek szerint 2028 elején indulhat meg a forgalom. Egy helyen érhetők el a vasi középiskolák nyílt napjainak időpontjai. A megyei kereskedelmi és iparkamara azért készítette el az összesítést, hogy megkönnyítse a pályaválasztás előtt álló diákok és családjaik dolgát. A nyílt napokon az érdeklődők személyesen is megismerhetik az iskolákat, a képzéseket és a továbbtanulási lehetőségeket. A listából kiderül, hogy a Körmendi Rázsó Technikum november 4-én, míg a Kölcsei Gimnázium november 11-én fogadja a látogatókat. A Szent Gotthárd Általános Iskola és Gimnázium október 21-én nyitja ki kapuit. Az oktatási intézmények nagy része az ősz folyamán több alkalommal is bemutatkozik az érdeklődőknek. Jótékonysági filmvetítéssel segítették a nyári tragikus balesetben árván maradt három szentgotthárdi kislányt. A Csákányi László Filmszínház és a Nagyboldogasszony Plébánia közös kezdeményezéséhez sokan csatlakoztak a városban. A vetítést követően Déri Péter atyával együtt több mint 1 millió forint támogatást adtak át a családnak. A három gyermek június végén veszítette el szüleit egy súlyos közlekedési balesetben. Azóta több jótékonysági kezdeményezés is indult a megsegítésükre, korábban egy dedikált szoboszlai mezt is árverésre bocsátottak értük, írja a Vaol. Táncdal fesztivállal köszöntik a város időseit holnap Körmenden. A rendezvényt 16 órától tartják a Batthyány Örökségközpont színház termében.

0: szellemében. Az ünnepségen köszöntőt mond dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere. A programban operett és musical részletek szerepelnek. A műsort az Operett Voice társulat előadásában hallhatja a közönség. Játékos foglalkozáson ismerkedhettek az erdők világával a körmendi Boldog Batthyány László katolikus általános iskola diákjai. A Szombathelyi Erdészeti ZRT szakembere az Erdők Hete országos programsorozathoz kapcsolódva vitte el az erdőpedagógiai programot az iskolákba. A gyerekek az erdők élővilágáról, védelméről és az erdei túrázás szabályairól is tanulhattak. Az Erdők Hetét idén már harmadik alkalommal rendezik meg országszerte. A jubileumi programsorozat október 14-éig tart.
1: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyolfelhő jelenhet meg az égen. Nagy lesz a napi hőingás, a völgyekben pedig már talajmenti fagy is előfordulhat. Tudtuk meg Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
2: Ezek az 1-2 fokok állandósultak, a közép, ami a minimumban 2 méterre, meg 5 fok körül marad. Vannak fagyzugok az Őrségben és Zalában is, ilyen völgyes településeken, dombok közti mélyedésekben, kisebb völgyekből alacsony. Anyabb is van, de aztán kisebb kötfoltok, általában az ilyen sekélyköt, ami így olyan 1 méterre van a talajtól, tehát nem rontja annyira a látást, csak a talaj közelébe látszik, hogy lebeg. És aztán ez gyorsan feloszlik általában minden nap, és utána kellemes, ilyen 20-25 fok között lesz, lassan fog majd csökkenni, változást 8-a után látni.
1: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: és a világ hírei a 99.8-on.
1: A költségvetés és a klímatörvény is fő téma a hétvégi kormányülésen. Világháborús bombákat találtak a budapesti Dunaparton. Napos, késő nyárias idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok az MTI híreivel. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András egyebek mellett arról beszélt, a 2027-es büdzsé részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A kormányülésen a készülő klímatörvényről is tárgyalnak. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell, prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még az idén az országgyűlés elé vinni. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz, olvasható a kormány.hu oldalon. A fővárosi közfejlesztések tanácsának csütörtöki ülésén született döntés arról, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkentenie kell működési kiadásait, a gazdálkodást pedig költségvetési felügyelő követi majd nyomon. Teljesen megsemmisült a műemléki védelem alatt álló református templom és a különálló faharangtorony Radostyánban. A katasztrófavédelem közölte, a lángokat már eloltották, az utómunkálatokat végzik, de csak az épület falai maradtak meg. A templom a 16. században már állt, mai formáját 1784-ben nyerte el. Itthon bevont jogosítvánnyal részegen fogott fegyvert egy sofőr az M44-es autóúton egy másik autósra. Az elkövető feleségével és gyermekével Békés megyében közlekedett, amikor megelőzött egy másik járművet, majd többször büntető fékezett előtte. A sértett a legközelebbi pihenőhelynél hívta a rendőröket, akik rövidesen elfogták a férfit, majd előállították. Két második világháborús robbanószerkezetet találtak ma a fővárosban. Délután először a Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörőlőszerre, nem sokkal ezután a Margit-szigetnél került elő egy robbanótest. A tűzszerész műveletek idejére a rendőrség 200 méteres sugarú körben lezárta és kiürítette a területeket, de a korlátozásokat már feloldották.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap is marad a napos idő, eső nem várható, a szél csak északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalra 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet, de többfelé gyengén fagyhat is. Délutánra 23-26 fok közé melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

És hogy az életeddel fizetsz, az sem ritka. Én kértem és meg is kaptam szinte mindent, de már tudom, hogy nem ingyen. Figyelj oda, bármit kérsz, mindig a lóvé a pénz. Ha csak rohansz az úton előre a lejtőn, nem biztos, hogy célba is érsz. Mindennek megvan az ára, a kérdés, hogy mennyire drága, hogy az, amit kapsz, azért cserébe mit veszítesz el, és mennyire fáj.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A költségvetés és a klímatörvény is fő téma a hétvégi kormányülésen. Fegyverrel fenyegetőzött egy büntetőfékező autós a 44-es főúton. Napos, késő nyárias idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András egyebek mellett arról beszélt, a 2027-es büdzsé részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A kormányülésen a készülő klímatörvényről is tárgyalnak. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még az idén az országgyűlés elé vinni. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz, olvasható a kormány.hu oldalon. A fővárosi közfejlesztések tanácsának csütörtöki ülésén született döntés arról, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkentenie kell működési kiadásait, a gazdálkodást pedig költségvetési felügyelő követi majd nyomon. Teljesen megsemmisült a műemléki védelem alatt álló református templom és a különálló faharang torony Radostyánban. A katasztrófa védelem közölte, a lángokat már eloltották, az utómunkálatokat végzik, de csak az épület falai maradtak meg. A templom a 16. században már állt, mai formáját 1784-ben nyerte el. Itthon bevont jogosítvánnyal részegen fogott fegyvert egy sofőr az M44-es autóúton egy másik autósra. Az elkövető feleségével és gyermekével Békés megyében közlekedett, amikor megelőzött egy másik járművet, majd többször büntetőfékezett előtte. A sértett a legközelebbi pihenőhelynél hívta a rendőröket, akik rövidesen elfogták a férfit, majd előállították. Két második világháborús robbanó szerkezetet találtak ma a fővárosban. Délután először a Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre, nem sokkal ezután a Margit-szigetnél került elő egy robbanótest. A tűzszerész műveletek idejére a rendőrség 200 méteres sugarú körben lezárta és kiürítette a területeket, de a korlátozásokat már feloldották.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap is marad a napos idő, eső nem várható, a szél csak északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalra 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet, de többfelé gyengén fagyhat is. Délutánra 23-26 fok közé melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. I have a dream. One day.